0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A GANZ vállalatnak feladatai növekedésével együtt szüksége volt szakképzett segítőtársakra. GANZ Ábrahám ezért nagy körültekintéssel választotta meg közvetlen munkatársait. Így került a céghez Eileichter Antal, Keller Ulrik és Megvárt András. GANZ öngyilkossága után ők lettek a vállalat örökösei és vezetői. 1869-ben a céget eladták, majd részvénytársasággá alakították. A műszaki igazgatónak, később vezérigazgatónak Megvártot nevezték ki, aki felismerte az elektrotechnika előtt álló jövőt, és 1878. augusztusában megalakította a GANZ elektrotechnikai osztályát a második kerületi Kacsa utcában. Itt fejlődött ki az Osztrák-Magyar Monarchia első és a kontinens legrégebbi villamossági gyára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-ás autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-ás útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Kopány.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vidézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, különleges időutazásra invitálunk mindenkit, egyrészt augusztus 30-ára, ami lehet, hogy még messze van, de a Memento Park az nem, igen, ott vannak a nagy dicső múltunkat, dicsőítő, hogy szóismétléssel éljek, szobrok, olyan korszakokról, amiket már hála Istennek elfeledtünk, de hála Istennek élnek közöttünk olyanok, köztük én is, akik még tudják, hogy mit jelent a Zaporozsec, mikor volt a 2-től 5-ig című szórakoztató dolog, és mennyire rossz az Éva Vermut. Na minden ez legalábbis az utóbbi biztosan Budafokhoz köthető, illetve hát következzék egy jó program ajánló a Memento Park retro napjára a 60-as, 70-es, 80-as évek kultúrájáról, történelméről és hát minden fogyasztható és nem fogyasztható kellékéről. A vendégünk itt a Reggeli Accessben, Holp Judit, a Memento Park programmenedzsere.
2: Mindent egy kicsit oldottabb formában adunk át a látogatóknak, ugyanis az a tapasztalat, hogy az úgynevezett tömegrendezvényekre olyan emberek is ellátogatnak, akik addig nem fontolgatták a Memento Park meglátogatását. Éppen ezért ott nem a történelem legsötétebb bugyraiból húzunk elő eseményeket, vagy tényeket, hanem inkább a szobrokon, azon keresztül, amit látnak, ami ott van előttük, amit meg tudnak fogni, azon keresztül mutatjuk be ezt a 40-45 évet, és ezért is nagy dolog, hogy idén 2 tárlatvezetés időponttal rukkolunk elő, az egyik 1 órakor, a másik pedig délután 3-kor kezdődik, és 2 nyelvű lesz. Tehát egy időpontban indul a magyar és az angol nyelvű, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk a Budapesten, Pest környékén, úgy akár Magyarországon élő érdeklődő expatokat is, ugyanis lesz 2 időpontban, 1 órakor és 3 órakor angol nyelvű tárlatvezetés is. Könnyedebb fogyasztói társadalomban megjelenő reklámok, azok mindig nagyon érdekesek és nagyon igényesek, és hát az a helyzet, hogy lehet, hogy régen minden jobb volt, de az a helyzet, hogy a tapasztalataink szerint ennyire igényes, ennyire átgondolt, ennyire kreatív reklámok sajnos az utóbbi évtizedekben már nem nagyon születnek, úgyhogy ebből azt gondoljuk, hogy nem csak tanulni lehet, nem csak szórakoztató, hanem egy kicsit üdítő, és igen, de meglehetősen üdítő is. Mi itt a Memento Parkban az alkotói koncepció, amely 1992-ben Előd Ákosiból és Podmanicki díjas építész szervező asztalán született meg, nem minősítünk. A Memento Park bemutat, befogad és elfogad. Itt helye van a nosztalgiának, helye van adott esetben az emlékezésnek, a traumának, és a rendezvényeket, azokat pedig a konceptuális téren, a szoborparkon kívül, a tanútéren, a Sztálin csizmái előtt szoktuk megrendezni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a 22. kerületi Memento Park szoborpark de egy nagy konceptuális egység, ami 2 kisebb egységre bontható, és a szoborpark azzal a 41 alkotással, amelyet Budapest köztereiről távolítottak el, az gyakorlatilag a rendszerváltás kimerevített pillanata. Oda nem jöhetnek be új szobrok, nem is viszünk el onnan semmit, de nem is viszünk be oda tömegrendezvényeket. Ott tárlatvezetések zajlanak privát csoportoknak, diákcsoportoknak és egyéni látogatóknak, illetve maga a látogatás zajlik egyénileg. Előtte azonban a tanútéren, ahol a Sztálin csizmák, a ledöntött diktatúrák szimbólumai merednek az emberekre, ott viszont tartunk rendezvényeket, de ott sem minősítünk, hanem ott is emlékezünk és jól érezzük magunkat. Amire idén még inkább készülünk, az egy 0. napos nyitó esemény, ami nem más, mint a közismert Tó Retro blog íróinak és szerkesztőinek egy exkluzív esti sétája, sőt nem is esti, éjszakai sétára, ahol különböző bűnügyeket ismerhetünk meg a szocializmus idejéből. Úgyhogy ez mert nagyon izgatottan várjuk, hogy számunkra is viszonylag titok, hogy melyik történeteket fogják feleleveníteni, úgyhogy mi is nagyon várjuk ezt a rendezvényt, ezt az éjszakai sétát, amihez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindenképpen előzetesen foglaljanak jegyet, az esemény Facebook oldalán megtalálható a jelentkezés menete is, és biztosítsák a helyüket, ugyanis létszámkorlátos. Tehát ide 45-50 főnél többet nem tudunk fogadni egy időben, és hát úgy látjuk már most, hogy igen nagy az érdeklődés. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy ne hezitáljon, ha már hazajött a nyári nyaralásból augusztus 29-én szombaton, akkor mindenképpen biztosítsa be a helyét, hogyha ez a téma számára izgalmas és érdekes. Az emberek nem mindig egyértelmű, akár még tehát számomra sem, hogy milyen értéke van annak, hogyha hagyják az embert gondolkodni. Hogyha nem mondják meg, hogy már pedig ez ilyen volt, már pedig ez olyan volt, erre így emlékez, arra pedig amúgy emlékez. Tehát az, hogy tere van annak, hogy az ember találkozzon a saját emlékeivel, a saját múltjával. Hát képzeljük el az a korosztály, aki ezeket a szobrokat még az eredeti helyükön látta, nem tudja, nem is tudhatja azt, hogy ezeken azok a bizonyos szimbólumok, azok a bizonyos attribútumok, azok mennyire zseniálisan szolgálták az emberi elme kordában tartását, az egy és igaz úton való tartását. És most ide jön, elkezd beszélgetni a nagyszülő a gyermekével, a családjával, adunk a kezükbe egy múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet, hogyha kisgyermekkel érkeznek, vagy egy Memento Park látogatói kalauzt, hogyha a felnőttek szeretnék, immár az objektivitás lencséjén keresztül újra járni a történelmet, és nagyon gyakori az, hogy úgy jön neki, hogy atya ég, ezt sem tudtam, hát erre magamtól nem jöttem volna rá. Úgyhogy igen, az objektivitásnak és a jól megfogalmazott kérdéseknek annak azt gondolom, vagy azt tapasztaljuk, hogy mindig lesz keletje. Igazából a Covid óta látjuk azt, hogy egyre többen nem önmaguk jönnek, nem egyedül jönnek, és hogy a családjukkal jönnek, de nagyon gyakori az apa-fia, apa-lánya, anya-fia, anya-lányak látogatás is. Tehát azt látjuk, hogy ide az emberek együtt lenni, együtt beszélgetni, megélni, gondolkodni, nevetni, és jól érezni jönnek magukat. Úgyhogy mindenki nézze meg a naptárát, és hogyha augusztus 30-án három generációval tudnak ellátogatni hozzánk a Memento Parkba, akkor jöjjenek úgy, hogyha pedig ebből inkább egy intimem családi programot szeretnének, akkor jöjjenek kevesebben, mindenkit szeretettel várunk.
1: Ez egy komoly pszichológiai invitálás volt, de hát a legfontosabb, hogy augusztus 30-án mindenki irány a Memento Park, Moszkvis Schlusskulcssal, Wartburggal, Zastavával, esetleg Trabanttal, hogyha teheti. Márka Vermut és Éva Vermut, ezt most felejtsék el a hátsó ülésen, csak úgy, mint a gyerekek, akik a Nu Pagagyi farkasát idézve nagyon rosszul viselkednek majd. A lényeg, hogy lehet emlékezni egy jó kis KGST piaccal, igen, az NDK turmixgéppel, a levehető ajtajúval. Szóval ez egy szép korszak nekünk, ez egy fontos korszak történelmileg. És ide invitáltuk önöket itt a Reggeli Expressben, Holp Juditta, a Memento Park programmenedzserével. Én nagyon szívükbe és fejükbe ajánlom nem verni, hanem olvasni a Facebook oldalt a Memento Parktól, illetve hát minden programhoz kívánok jó NDK turmixgépet.

Jöjjön a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata idén 27. alkalommal kerül megrendezésre a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep augusztus 3-a, ami már volt, és 14-4-e, ami még lesz, között a MOM Kultban. Ez egy alkotótábor, melynek témája a forrás hazai és határon túli magyar területekről, illetve külföldről érkező magyar képzőművészekkel. A művésztelepen készült festményekből, grafikákból augusztus 13-án, most csütörtökön este 6 órakor nyílik kiállítás a Hegyvidék Galériában, ez szeptember elejéig tekinthető meg, úgyhogy kívánjunk jó időt, jó múzsákat a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep alkotóinak. Na már megint itt van, hogy borban a vigasság, de ez most egy cím, Operett Gála a város majori szabadtéri színpadon augusztus 16-án. A Monarchia Operett különleges egész estés gála estel tisztelek kiemelkedő hungarikumaink, nemzeti kincseink előtt, a magyar burkultúra és a klasszikus operett örök érvényű hagyományai előtt. Ez az Operett Gála, még egyszer borban a vigasság címmel, nem csupán a lenyűgöző zenei élményt nyújt, hanem kulturális utazásra is hív. A nézők a magyar bor, mint hungarikum gazdag világát és a színpadi muzsika felejthetetlen dallamait élvezhetik, dúdolhatják, miközben a bor és az operett közös ünnepe varázsolja el az egész estét. A gála során felcsendülnek a legnépszerűbb bordalok és vidám operett részletek a Monarchia Operett sztárjainak előadásában, olyan komponisták tollából, mint Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Czerkovics Béla, Fényes Szabolcs, a sztár vendég pedig, és ezt mindig elmondom, a vagy spárgázva, vagy trillázva, de egész, rendkívül aktív és életerős saját magával, Oswald Marika, augusztus 16-a, városmajori szabadtéri színpad. Jó erőt, jó időt és jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk. Bak András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bak Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Bak Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belsőépítész Egyesület elnöke. Szia Judit, szeretettel köszöntelek!
2: Szia Edina!
1: A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében belsőépítészet neked címmel nyílt kiállítás. Mire utal ez a cím? Hangsúlyozottan az, hogy neked.
2: Hát ez annak szól, aki bekukucskál, és látja ezt, hogy neked. Akárki nézi ezt a szót, és itt ki is van írva, hogy mi mindenki lehet, azért, mert Magyarországon, Budapesten, ahol mi egyáltalán dolgozunk belsőépítészként, többnyire minket lakberendezőnek szoktak szólítani, vagy hát azt gondolják, hogy azok vagyunk. Most a szakemberek tudják, hogy mi az a belső építészet, és ki az a belső építész, mondjuk az építészek meg egy-két olyan ember, aki dolgozik is közöttünk, de az utcanépe, a polgárok, a fiatalok, az idősebbek nem tudják, hogy mi az, hogy belső építészet. És mi eldöntöttük, hogy megmutatjuk nekik, földboncolva, ezt a dolgot.
1: Ez jó.
2: És megkérdezed, hogy mi az, hogy földboncolás.
1: Megkérdezem.
2: Az azt mondta, a földboncolás az az, hogy ugye valamikor el is kell kezdeni, hogy is kezdődik, tervezés, kivel kell beszélgetni, milyen munkát csinálunk.
1: Mivel foglalkozik egyáltalán a belső építész? Hogyan lehet definiálni?
2: Hát tulajdonképpen az építészetnek a belső részét csinálja, vagyis az építészekét, de ez így nem igaz. Ez úgy igaz, hogy egy igazi, ilyen páros, hogy építész, belső építész, az egyszerre csinálja, úgy, hogy az építész egy megálmodja, és utána szól a belső építésznek, hogy gyere, akkor nézzük meg, hogy az jó lesz-e arra a funkcióra, amiről az épület, vagy csak az a terem fog szólni. Ebben a mi kiállításunkban 13 féle, 4 terem féle van, vagyis hát belső tér. A kórháztól, a színházon keresztül, az iskolától, a múzeum felé, szóval ilyenekből van 12, és 3-3 vagy esetleg 4-4 munka van kiállítva. És az, amit mondtam, hogy ez felboncoljuk, hogy milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy ez egy épület elkészüljön, hány ember kell, hány felé kell menni, hány mindent kell tudni róla, előírást vagy bármit, milyen anyagból legyen, ki mondja meg. A középületben általában nem szoktuk megkérdezni, vagyis nem veszük annyira komolyan a megrendelőnek a dolgait, mert, vagyis a kérését, illetve figyelembe vesszük, de megmondjuk neki, hogyha az olyan, hogy nem ez áll neki jól, hanem más, amit mi gondoltunk, akkor azt meggyőzzük, hogy az olyan, mert az ember a lakását azt olyanra csinálja, amilyen ő vagy, amilyenre ő szeretné. De egy középületet nem egy embernek kell szeretni, hanem mindenkinek, aki oda bemegy.
1: Sokkal nehezebb és bonyolultabb a döntési folyamat is, éppen ezért.
2: Hát igen, és mondjuk én speciál pont a kórház specialista vagyok, azon kívül, hogy csináltam másokat is, de most itt ez egy ilyen munkám van kirakva, tehát az aztán előírásokkal tele van, hogy mit, hogy lehet csinálni, és itt van, én azért szeretem, mert annyira fontos és jó, hogy olyan legyen, hogy az ott dolgozó is, meg az ott gyógyuló is, aki persze nem jó kedvébe ment oda, hogy jól érezze magát az alatt, amit őt gyógyítják.
1: Nehéz összehangolni a funkcionalitást az esztétikummal?
2: Most már csak azt mondom, hogy nem annyira, mert megszoktam, hogy ez hogy működik, és a színek sincsenek annyira szigorúan előre, mert ezt már az ember érzi, hogy miből mennyit tehet, és mi az, ami nyugtató. Az fontos, hogy legyen olyan, hogy nyugtasson, és meg legyen olyan is, hogy hogy érezze, hogy szép helyen van, érezze jól magát, hát legyen jó kedve attól, hogy nem egy ilyen, mit tudom én, szomorú színeket tesznek, és akkor le van hangolva a szegény beteg. Uh-huh. Hanem legyen neki valami vidámság, ha máshol nem a falon, vagy a kövön, vagy valahol.
1: Éppen azon a helyen vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, úgyhogy abszolút ránk fér a derű, és a vidámság, és az optimizmus. Judit, mit szólsz hozzá, ha visszajövünk, jó? Zenélünk egy kicsit.
2: Jó.
1: És aztán folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Belső építészet neked címmel látható egy különleges kiállítás. A kiállítás, ugye? A Fuga Budapesti Építészeti Központ nagytermében. Judit, ha jól értem, akkor ti valahol tisztázni szeretnétek a nagyközönség előtt azt, hogy voltak éppen mivel foglalkozik a belső építész. De mi az oka annak, hogy Magyarországon még mindig összekeverik a lakberendezést és a belső építészet? Ezt a két hivatást.
1: Hát, hogy mi az oka, azt nem tudom, mert azért létezünk és ismerik ezt a szót többen.
0: Igen.
1: De valahogy a lakberendező az annyira azt mondja, hogy lakberendező, tehát lakás. Igazából még azt is, hogy berendező. Ő közöttük is vannak olyan emberek, akik tudnak olyan magas szinten is dolgozni vagy csinálni terveket, mint mi. De azért az mégiscsak más. Még akkor is, hogyha egy kisebb irodát, vagy nem tudom miket meg tudnak tervezni, nyilván meg tudnak, de mondom, ez mint minden szakmában van olyan ember, aki akkor is meg tudja csinálni, hogyha csak látta és nem tanulta annyira. De a belső építészet annyira sokrétű, hogy bizonyos dolgokat nem lehet. Hát például még nem láttam, hogy lakberendező kórházat tervezett volna, vagy színházat, vagy ilyen nagyobb középületeket, azért nem bíznak rájuk. Uh-huh. És kisebbeket igen.
0: Aha. És te hogyan kezdesz neki egy kórház megtervezésének? Mesélj! Itt ülünk egy hétig, kérlek szépen mondd el, hogy végzed a munkádat. Szóval, de tényleg, de hogy honnan indul el az ember? Mit kezd ezzel a helyzettel?
1: Hát először is, hogyha azt hiszik, hogy van bennem spiritus, és meg tudom csinálni, akkor felkérnek belső építésznek, és hogyha olyan az
0: építés... Ez az első lépés.
1: Igen, és ha olyan az építész, akit már ismerek, akkor könnyebb a dolog. Hát az ugyanúgy, mint minden más, ki van szabva az a hely, ahol lehet az a kórház vagy új kórház és új helyen, vagy egy meglévő több épületes kórházba, egy ki újabb épület, vagy pedig egy felújítás, vagy ilyet, nagyon sokféle van. Uh-huh. És az ember valahogy úgy gondolja azt is, hogy először is ketten beszélgetünk róla, főleg az építésztel, utána van olyan is, hogy kórház technológus, és akkor még őt is bevesszük, mert az nagyon fontos, mert az állandóan változik, és tudnunk kell, hogy, és akkor onnan elkezdjük építeni. Hát először is van egy olyan sor, hogy ez a kórház most mi lesz. Egy betegek fognak, és ez lesz a feküdni kis szobákba, azokat ki kell, ez most nem lesz olyan jó rész, majd kívánunk. Igazából tehát vannak fekvő területek, ahol a beteg fekszik, és egyre kevesen. De vannak különbözők, hogy mi lesz ott, műtő, vagy egyáltalán milyen szak lesz, szemészet, vagy tudom én, bármi más, rengeteg sok része van. És ezeket mind akkor összeszedjük, hogy áll össze, és akkor a funkció. De általában van, vagy jobb esetben kapunk egy vázlatot arra, hogy mi egy programot, és akkor a program szerint megyünk. Ha nincs program, akkor kitaláljuk, és úgy adjuk oda, hogy mi legyen a vázlatnál, vagy ilyesmi. Tehát ez körülbelül így áll össze, hogy akkor, ahogy beszélgetünk, mert mindig be kell beszélni a megrendelővel, hogy megértse, tudja, és bólincson, vagy azt mondja, nem azt szeretnénk, hanem más. Tehát ez majdnem mindennel így van, amit elkezdünk, hogy az a könnyebb, amikor van már valami, és mellé építünk azt, hogy mit kell, mert ott már lehet stílusban, vagy ugyanazt, vagy nagyon más, de hogy az már le van téve, itt megtörjük a fejünket, hogy vajon melyik lesz.
0: És a belső építészek így szakosodnak? Tehát ahogy most te elmondtad, hogy a kórházakkal foglalkozol leginkább, ugye a kollégáid más területeken alkotnak?
1: Hát mindenkinek van olyan, ami a kedvenc munka, vannak, akik főleg irodákat, vagy főleg éttermeket, vagy vannak olyanok, akik főleg színházat. Én sokfélét terveztem, de egy idő után, amikor az ember már egy-két kórházat megcsinál, akkor örülnek neki, hogyha azt hívják, ha jól csináltam. Ha nem jól csinálja valaki, akkor mást keresnek újra, mint mindenben.
0: Belső építészet, neked ez a kiállítás látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, hogyan formálják az életünket a különböző térfajták? Hogyan hatnak ránk?
1: Hát azt hiszem, hogy mindenhol kéne az legyen, hogy az ember boldogan tudjon menni egy belső térbe, de hát annyiféle van, hogy akkor is ennek megfelelőnek kell lennie, hogy mi is. Hogy egy váróterem például egy rendelőbe, hát annak is valamennyire inkább azt a reszketést, tehát kényelmes legyen, valahogy ki legyen szolgálat, figyeljen valamire, hát ilyesmit nagyjából. Tehát a színházban különleges jó érzés legyen, tehát annyira azon múlik, hogy mi a szerepe ennek a helynek, a térnek, a háznak, a lakásnak, vagy bárminek.
0: A belső építész egyéni világa az jó, ha megmutatkozik a munkáján?
1: Hát persze, az nem baj, hogy megmutatkozik, de mindig azért az a fontos, hogy akinek csináljuk, és aki majd használni fogja, az legyen vele megelégedve azzal együtt, hogy és akkor nyilván ha valakinek olyan a stílusa, hogy már valami más a megrendelők szeretnek veled dolgozni, akkor már majd őt fogják. Ha mást keresnek, akkor is számít, hogy na ez nem tetszett annyira, akkor legyen másik. Hát nem vagyunk egyformák semmi, se a megrendelő.
0: Mi minden látható a kiállításon? Hogyan építettétek fel?
1: Végig megyek, mert éppen itt vagyok.
0: Hát köszönöm.
1: Ellenőrizni.
0: Akkor ez most egy lehetőség.
1: Igen. Hát itt például a legelején pont a kórházak vannak, van is tulajdonképpen gyógyító tereknek beszélünk. Következő pedig az utasforgalmi terek, ahol két vasúti dolog van és egy hajó, fantasztikus hajó. Uh-huh. Ez a hajó egy városnéző, egy van belőle, mindjárt meg is tudom, hogy is hívják a nevét, gyöngyői hajó. Uh-huh. Én már kipróbáltam, és hát ebből most csak egy van. Aztán van a szakrális terek. A szakrális terekbe beleférnek a templomok. Műemléki terek vannak itt. Szállodák, tehát a szállodák különböző terei. Munkaterületek is vannak. Különböző munkaterületek. Az is egyfajta téma. Akkor van itt vendéglátás. Van itt kiállító terek. Van itt mondom, ja, és vannak bútorok is kiállítva, úgyhogy érdemes kulturális előadóterek, azok lehetnek a színházak. Például, és vannak

0: kiemelt dolgok, és vannak bútorok, egy-két kisebb bútor, egy-két lámpa, vagy ilyen különleges az egész.
1: Ez a kiállítás hát, vállaltan a nagy közönséghez szól, ugye? Tehát nem a szakmának.
0: Vállaltan, pontosan azért, hogy ők ismerjék meg azt hogy mennyi mindenfélét tud, akár egy, vagy akár több belső építés, tehát nem mindenki mindig színházat csinál, mert azért még tud mást is, tehát nem vagyunk ennyire szakosítva, de mégis, ha tudod, ezt mondtam, hogyha visszahívás, jól csináltad, tetszett nekünk, legyen. Uh-huh.
1: Belső építészet neked, erről a kiállításról beszélgetünk itt az Intermezzóban Láng Judittal, a Magyar Belső Építész Egyesület elnökével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke. Judit, a tudatos belső építészeti tervezés az hogyan segít minket? Hiszen ugye nyilvánvalóan szakember segítségét kérjük, pláne nagyobb, professzionálisabb közösségi tereknél, de hát azért nekünk magunknak is lehetnek ötleteink. Tehát milyen tanácsokat adsz arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes mondjuk a saját lakhelyünk akár belső építészeti tereit átgondolni? És akár ennek mentén megkérni egy szakembert?
1: Hát jobb, ha megkérdezi. Szóval először lehet egy olyat, hogy megkérdezi, hogy mit tenne, ha megkérdezi, hogy aki kíváncsi, hogy milyen legyen a lakása. De az, hogy ha komolyabb a dolog, akkor én úgy is terveztem már, hogy csak azt mondtam, hogy a funkciót nézzük, hogy szeretsz élni, vagy nagyjából. És amikor mond valami olyasmit, ami nem annyira, hogy mondjam, élvezetes, vagy nem lát bele, hogy az nem lesz jó, akkor én azt mondom, hogy lerajzolom, megcsinálom a funkciót, és aztán, ha az ízlése, a színek, meg az ilyesmik a sajátja, akkor én azt ott simán elengedem. Tehát a tudatos az, hogy jó helyen legyen, érezze azt, hogy mikor lesz neki világos, annak ellenére, hogy nem annyira jó a fény lehetőség, mivel lehet ezeket elérni. Tehát ilyen neked tudunk adni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor beszélgessünk, és tervezd meg teljesen. Én szeretem azt is, hogyha csak az elejét kérik. És akkor átérzi, megcsináljuk, vázlat, és akkor a többi választás a boltba, vagy a textilek között, az már a saját dolga. De a teljes belső építészet, az én a lakásban nem csinálnék ilyet különben, teljes belső építészetet, mert az valahogy mindenkinek a sajátja. Azt, hogy tehát mondok egy-két olyasmit, ami fontos, és akkor már jó felé megy, az igen, tehát tanácsot adni azt lehet, de én úgy gondolom, hogy csak a nagyon hiper-szuper, nem tudom, vagy a nagyon béna az, aki nem maga csinálja meg bizonyos részeket, legalább az, ami neki fontos. Tehát ez különböző kérdés, mert sokféle ember van, és szívesen megcsináltatja. Olyan is van, majd elmegyek nyaralni, aztán majd, ha visszajöttem, akkor már kész a lakás. De hát ez egy... Én nagyon csináltam lakást többet is, ismerős barátnak, ilyesminek, és az, hogy mit, hogy érünk el, mik azok a titkok, ami meg már különlegesek vannak. Nincsen a szobájába például fény, természetes fény, akkor azt hogy lehet elérni sokféleképpen. De azok trükkök, vagy olyan lámpák, vagy sok minden van már, amivel meg lehet csinálni.
0: Hát ezekből a trükkökből, a praktikákból épül fel végül is maga a belső építészet világa, nem? Tehát, hogy hát ti vagytok ennek a tudói.
1: Hát így van, és mindenki más tud jobban, olyan is van. Hogy
0: Judit, melyek azok az alapvető mindennapos hibák, amelyeket oly sokszor elkövetünk?
1: Hát azt, hogy van olyan ember, aki nagyon puritán, és akkor nagyon kevés dolgot tesz bele, ha már megint itt igazából a lakásról van szó, mert a középületben azért ott nagyon körbe kell venni, tehát nézni, hogy mit csinálunk, de hogy ilyent, hogy vagy túl tesz, rakja tárgyakkal, vagy kevésbé, vagy nem jól lát, vagy nem lehet benne. A fény például az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy igazából itt a... hogy ki milyen hibát, vagy nem esik a kezére, és sokkal többet fut egy konyhába, vagy forog, mert ügyesebben is el lehet rendezni. Hát ilyenek, hogy mi mellé megy, mi az praktikusabb, hát ezeket jobban meg tudja mondani. Ezekbe tud segíteni az a annak az embernek, aki amúgy megcsinálná, csak ezeket a nehezebbeket megkéri a belső építést, hogy azt is. De az is van, hogy ő nem tudja, miért szeretne, legfeljebb megmutogat néhány képet az újságba, és akkor gondolkozik az ember, hát ezek nem rakhatók össze, úgyhogy ilyen is van. És aztán mondtam, hogy azt mondom, amit ilyet jobban szeret, és akkor abból indulunk ki, és
0: angolunk
1: mindent.
0: Igen. Ez a lényeg, hogy jól érezze magát.
1: Így van.
0: Saját lakásában, vagy a saját terében. Nagyon szépen köszönöm, Judit, a beszélgetést. A kiállítás, a belső építészet neked egészen augusztus 30-áig látható a Fuga Budapesti Építészeti Központ nagy termében. Kívánom, hogy látogassanak el sokan hozzátok. Köszönöm szépen. Oké. Láng Judit, a Magyar Belső Építész Egyesület elnöke volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakcióvezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és a mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot. Derült napos, száraz idő lesz ma is, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában. Holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál. Az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. augusztus 12-e van szerda reggel, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, amely egészen 10 óráig várja a hallgatókat. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában. San Remo legendás hangulata érkezik az MVM Domba augusztus 22-én. Ugyanis életre kell a legendás San Remo-i dalfesztivál varázslatos világa, a San Remo Mui Fesztivál Csillagai című nagyszabású produkció, a mediterrán életérzés, az ikonikus olasz dallamok és a látványos showelemek különleges találkozása lesz. Erről beszélgetek az est házigazdájával és producerével, Irox Martinivel, aki több mint 40 éve él Magyarországon, és munkásságával hosszú ideje hidat képez a magyar és az olasz kultúra között. Erről beszélgetünk, illetve természetesen a koncertre. 8 óra után a hangjelek rovatunk jelentkezik, és most Tokaj hegy aljára. Hívom el a hallgatókat, egy picit utazunk térben, és egy picit előre is utazunk időben, hiszen a 35. Zempléni Fesztivál augusztus 14-e és 23-a között várja a közönséget. 10 napon át Tokaj hegy alja és a Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. A fesztivál nem csak kivételes művészeket vonultat fel, hanem arra invitálja a látogatókat, hogy felfedezzék a táj történelmét, épített örökségét, gasztronómiáját és bor kultúráját. Az idei programsorozat több mint 40 helyszínen, 25 településen és több mint 500 fellépő művész közreműködésével várja a közönséget. Idén is, mint ahogy a már nagyon-nagyon régóta, a budafoki Doknányi Ernő szimfonikus zenekar a házigazda, így a vendégem is Holler Ung Gábor, Liszt Ferenc díjas karmester, karvezető, érdemes művész lesz, a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője. 9 óra után pedig a reggeli tárlat rovatunk jelentkezik. Művésztelep 100 című kiállításra hívom meg a hallgatókat, amely október 25-éig látogatható a Szentendrei Művészetmalomban, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több száz művén keresztül. A kiállításon többek között Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső és Ilosvai Varga István munkái is szerepelnek, valamint kortárs művészek alkotásaival is találkozhatnak a látogatók. A vendég pedig Bodonyi Emőke művészettörténész, múzeológus, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátora. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában, most pedig csendüljön fel Wolfgang Amadeus Mozart D-dur Kürt versenyének a második tétele a Magyar Kamara Zenekar előadásában. Kürtön közreműködik Tarjáni Ferenc.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Érkezik a napi útra való itt a Klasszik Rádió 92.1-en, amelynek a témaköre még mindig az utazás, ez egészen augusztus végéig ki fog tartani. A mai napon Helen Keller, amerikai író, előadó és társadalmi aktivista lesz a segítségünkre, aki siketvaksága ellenére a 20. század egyik legismertebb közéleti személyiségévé vált. Munkássága jelentősen hozzájárult a fogyatékossággal élő emberek jogainak, valamint több társadalmi reformügynek a nemzetközi ismertségéhez. És hogy ő mit gondol a kalandról, az utazásról, ez jön a folytatásban. Az élet vagy egy merész kaland, vagy semmi.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Erox Martini, énekes, a Sanremói Fesztivál Csillagai című koncert házigazdája és producere. Üdvözöllek a műsorban, jó reggelt kívánok!
2: Buongiorno a tutti, jó reggel, sziasztok, örülök, hogy itt vagyok. Üdvözlöm a Szuszpesten, kedves klasszik rádió hallgatók.
1: Nagyon köszönjük. Augusztus 22-én egy estére Budapestre költözik az olasz zene aranykora, az MVM Dóm színpadán életre kell a legendás Sanremói Dalfesztivál varázslatos világa. A Sanremói Dalfesztivál neve szinte egyet jelent, szerintem, vagy én ha jól tudom, az olasz könnyű zene történetével. Mitől olyan különleges ez a fesztivál, és hogyan sikerült elhozni Budapestre?
2: Kérem szépen, a zen 37 év után a pályafutású Magyarországon. Megköszönni muszáj az összes rajongóimat, hogy elfogadta engem már 30 évvel ezelőtt. Ennek a tapasztalatok, hogy látom, hogy nagyon a magyar nép szereti az olasz zene. Pontosan gondoltam, hogy kellene már Magyarországon egy igazi este tárokkal, fesztiválos, hogy ez régi dálok, amit az ember tudja neki csinosztalgiázni. És így gyakorlatilag történt az egészség, hogy másfél évvel ezelőtt csináltam egy koncert Riz Levente, a Ricky Poverival, ahol sztár vendég voltam. Az is megszerveztem, és utána láttam, hogy fantasztikus egész este volt. A közösség alig akart elengedni a Ricky Poveri a színpadra. És akkor ez a követője, meg a menedzser nagyon boldog, mindenki az egész stábja, a Ricky Poverinál nagyon jól érezte magukat, és akkor gondoltak, hogy na mi lesz a következő előtt, együtt dolgozunk tovább. Hát mondta neki, mondta, oké, túl korai most az egész mondom, mert először elvezünk ezt a pillanatot, majd meglátjuk a következőt. Mondta, oké, közben egy kávézás Olaszország mellett gondolkoztam, meg egy kis nyaralás utána gondolkoztam, hogy igen, kellene csinálni valami nagyon-nagyon nagy. És megálmodtam az MVM Dómra olyan koncert stílusa, amit valószínű, mint az a Sanremói Dalfesztivál. Csak a különbség, hogy mi nem csináljunk egy verseny, mert a Sanremói Dalfesztivál ez egy verseny, amit meg az Eurovízió előtt megszületett, szóval ez nagyon nívosabb, mint egy Eurovízió. És akkor így gondoltam, hogy rakjunk össze ezt az este, amit igazán azok a művészeket, akik nagyon maszkált az a Sanremói színpadon régen, és hát úgy elhozunk Magyarországon, és ez így alakult terv.
1: Augusztus 22-én lesz tehát ez a koncert az MVM Dómban, na de hát kik lesznek itt, akiket hallhatunk, mert én azt gondolom, hogy az olasz zene és az életérzés az mindig is nagyon közel állt a magyar közönséghez, és nagyon szeretjük is, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy az érdeklődés is már most, de azért hozzuk meg még jobban a kedvüket a hallgatóknak, hogy miért érdemes elmenni, kiket fognak ott hallani.
2: Akkor nagyon érdemes elmenni, mert ez egy nagyon szép, ilyen igazi, misztikus este, ahol a klasszikus dominál, mint a Morricone zenei, amit az Edda Sapiáról el fogja játszani, mint a Cinema Paradiso, meg stb. És szimfonikus zenekar fogja vezényelni ezt a hangulat, amit nyitjunk az este, és utána viszont lesz meg egy nagy tribute show, amit a Celentano. Celentano, a Diano Celentano sajnos Magyarországon soha nem volt. Azt képest az összesen olyan művészeket, mint Albano, Ricky Poveri, vagy Morandi, Toto Cutugno, stb. Celentano soha nem volt itt. És ez így megálmodtam, hogy muszáj szólni a Celentano zenebben az este, mint a Susanna, Azzurro, meg stb. Ez egy garantált show, amit fantasztikus lesz, és a másik lesztek ilyen, amit a Ricky Poveri előtt fogja nyitani a koncert, lesz előadva az új dálomat, meg megjelentett az új lemez, a Best of Aerox című Bácsami, Csókolj meg, az a Bácsami, és megjelentett meg a Bakelit lemez, az első Bakelit lemezem.
1: Ricky Poveri zenekar idén ünnepli a 60. születésnapját, és hát az elmúlt években ők újra nagyon nagy népszerűségnek örvendenek világszerte. Hogyan fognak itt ünnepelni?
2: nem publikus meg, de mondjuk a dal, amit te gondolsz, ez a, az a meg a fiatalok is megnyertek, a Sara Perché Ti Amo. Igen, a Tio Confusione, Sara Perché Ti Amo. Igen. És gyakorlatilag olyan meglepetés van a Ricky Poveri, hogy hatalmas nagy torta fogunk szolgálni a színpadon. És ünnepeljünk velük ez a 60. évforduló.
1: Uh-huh. Az, hogy az est házi gazdája vagy és producerem, ez mekkora teher, mekkora kihívás?
2: Hát, ez nagy meghívás, igazán, de közben nagyon megtisztelő, de közben szerintem megérdemlem, mert mint 30 éven itt élek Magyarországon, és minden elértem lépcső, lépcső, lépcső. Nem vittem el senkitől, nem kértem el senkitől, és így elértem a dolgai meg a karrieremát nagyon-nagyon. Tényleg lépcsőként. Én olyan művész vagyok, amit így születtem. Nagyon kiskorom, 12 éves kor már. Persze van egy sztori, hogy egy köszönhetem az édesapámról, aki javította egy kis pianin, amit találtunk a lakásban, no, és akkor ott indult az egész életemet, meg a szerelem a zene iránta. De igazán tényleg én azt hiszem, hogy a nagy a feladatom, nagy a ter, nagyon szeretem precíz, pontos lenni a dolgai, amit lehetséges természetesen. Már nekem Magyarországon több előadásom voltam, több mint 8000 már előadásom van. Voltam már tapasztalataim, hogy szervendek voltam például a Biesbe anno, amikor Demis Roussos és az Apostol koncert volt. Voltak meg másik koncertek, amit több ezerenek is voltak. Szóval igazán, amit majd tervezni fogom, igazán egy igazi unálom koncert, nagyon nagy, amit sok rólam fogsz szólt. Az, amit megérdemlem, remélem, hogy minden sikerül, hogy megterveztünk, de egy dolog mondhatom, hogy egy nagy grazie, vagy egy nagy köszönöm szívből mondom a igazi barátaim, meg a rajongóimat, aki bíznak bennem, meg a titeket is a média, aki természetesen mellettem álltok, és remélem, hogy amíg élet leszek meg, ráadásul most volt is a születésnapom, gondolom és remélem, hogy ezt, amit a szívem ordom, és a zenei szerelem iránta, amíg élet meg egy darab is szeretném ajándékozni a magyar közönség meg szép események.
1: A Sanremói Fesztivál Csillagai című koncert augusztus 22-én lesz hallható az MVM Domban, és az autentikus és grandiózus hangzásról pedig
2: a Cinema Studio Orchestra, amit az Alex Nyers a karmester.
1: Én pedig utólag is nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt
2: köszönöm,
1: kívánom, hogy teltház legyen ezen a koncerten, és
2: mindenki. Mami, valahogy, köszönöm, reméljünk, legyen így.
1: Jó? Legyen így, köszönöm szépen.
2: Szia, szép napot.
1: Az elmúlt percekben Erox Martinit hallhatták, énekest a Sanremói Fesztivál Csillagai című est házigazdáját és producerét.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. A Kard Magyar útja Magyar Kardok Magyar Gyűjtőktől. Erre a kiállításra hívom meg először a hallgatókat. Kevés olyan emblematikus tárgya van a magyar hadviselésnek, mint a szabja. A huszárok révén elterjedt kard típus azonban idővel sokkal többé vált egyszerű fegyvernél, a nemesi viselet presztízsértékű része lett. A BTM Vármúzeum új időszaki kiállításán a magyar szabják néhány, akár műalkotásnak is beírják, illő gyűjteményekben fennmaradt példányait csodálhatja meg a közönség. A kardokat Lőrinc József, Tóth Sándor és Varga János magángyűjtők ajánlották fel a kiállítás számára, amely a BTM Vármúzeumban még egy hétig látogathatóak. És retro nap a Memento Parkban. Retro autók pöfögése, bakelitek recsegése, garázsvásár és elemlámpás séta a szobrok között. Augusztus 30-án a Memento Park igazi időgéppé változik. A Memento Park különleges programmal mutatja meg, hogyan él tovább a retro a tárgyakban, zenében és a történetekben. A Memento Park által életre hívott retro napon a látogatók a KGST piac kincsei között válogathatnak, részt vehetnek gyerekeknek szóló vetélkedőkön, találkozhatnak a Trabantok és Warburgok világával, zenés multidézésre hangolódhatnak bakelitről, majd este különleges vetítések és előadások vezetik be őket a 60-as, 70-es és 80-as évek kultúrája hétköznapjaiba. A nap végén pedig a monumentális szobrok sötétben elemlámpafény mellett mellett mutatják meg félelmetes és felemelő arcukat. Ezeket a programokat ajánlottam, most még bárhova is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban sávlezárásra kell készülni mától a Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkület nehezíti a közlekedést mától a 9. kerületben a Jókai utcában a Határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, holnap hajnalig félpályás lezárásra kell készülni a Pacsirta utcánál és az Ábrahám Géza utcánál, az alsó határúttól a Székely híd utcáig továbbra is egyirányú az utca. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelző őrök segítik. Ma napközben Újpesten az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert új gyalogátkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 8:45 előtt járunk. A mai napon valami egészen különleges dolog fog történni. Kora este igazán ritka égi látványban lehet részünk, részleges napfogyatkozás lesz. A részleges napfogyatkozás során a Hold a lemenő nap elé úszik, és Magyarországról nézve a napkorunk jelentős részét eltakarja. A napfogyatkozás a nyugati horizont közelében zajlik, majd így a fogyatkozó nap a naplemente színeivel együtt különösen látványos, vöröses, narancsos, vastag napsarlóként bukkanhat a horizont alá. A napfogyatkozás kizárólag megfelelő, kifejezetten nap megfigyelésre alkalmas szemvédelemmel, illetve napszűrővel szabad megfigyelni. A napfogyatkozás ma este 19 óra 22 perc körül kezdődik Budapestről nézve, ekkor következik be az úgynevezett első kontaktus, amikor a hold először érinti a napkorong peremét. A fogyatkozás a naplementéhez közeledve válik egyre látványosabbá, ahogy a hold sötét sziluettje egyre nagyobb darabot harap ki a napból. A legnagyobb, még megfigyelhető fedés pedig éppen a nap lenyugvásakor következik be. Budapestről nézve a nap 19 óra 58 perc körül nyugszik le, ekkor a hold a nap látszó korongjának mintegy 60%-át takarja el. A nap megfigyelés fantasztikus dolog, de csak szigorú óvintézkedések mellett. Nem szabad szabad szemmel, csak erre a célra gyártott távcsőboltokban kapható napfogyatkozás néző napszemüveggel, szemüveggel vagy minősített heggesztő szemüveggel szabad nézni. Napszemüveget, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. A legfőbb szabály az legyen, hogyha a nap kellemetlenül fényesnek látszik egy eszközön, azonnal hagyjuk abba a megfigyelést. Akkor sem nézzünk megfelelő védőeszköz nélkül a napba, ha már a látóhatár közelében jár és kevésbé fényes. A közvetlenül naplemente előtt járó napot viszont nyugodtan fotózhatjuk vagy videózhatjuk mobiltelefonnal belezoomolva és a készülék képernyőjét nézve. Ez nem veszélyes, cserébe gyönyörű emlékfotókkal gazdagodhatunk. Ezeket a felhívásokat a Schwab-hegyi csillagvizsgáló adta nekünk is a segítségünkre, így tudom én.

is elmondani önöknek. És miközben nálunk a fogyatkozó nap lenyugszik, a föld más pontjain teljes fogyatkozás lesz. A totalitás sávja Grönlandon, Izlandon és Spanyolország egyes területein is áthalad. A teljes napfogyatkozás során a naphalvány külső légköre, a nap korona is láthatóvá válik. A teljes fogyatkozás látványáról azonban itthon sem kell lemaradni. A Svábhegyi Csillagvizsgáló augusztus 12-i csillagkapu programján élő közvetítésben szakértői magyarázattal követhető a spanyolországi teljes napfogyatkozás. A program különlegessége, hogy aznap este több látványos égi jelenség is egymást követi. A napfogyatkozás mellett a Perszeida meteorraj maximuma és a Vénusz félfázisa is megfigyelhető. Napfogyatkozás után a sötétedő égbolton is érdemes lesz az eget kémlelni. A meteorraj már az esti órákban is produkálhat látványos hullócsillagokat, a legnagyobb aktivitás azonban később az éjszaka és a hajnal folyamán várható. Magyarországról egyébként legutóbb 2003. május 31-én volt hasonlóan különleges horizont közeli fogyatkozó napot érintő napkelte, amikor már a részben elfogyott napkoron kelt fel. A mostanihoz hasonló napsarlós napnyugtára legközelebb 2039. június 21-én kerül sor. Ma este tehát érdemes nyugat felé nézni, a lemenő nap ezúttal nem egyszerűen lebukik a horizont mögé, hanem egy különleges, vörösen izzó napsarlóként búcsúzik az égtől, megfelelő védelem mellett tegyék mindezt.

Néhány percen belül 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy ma estére is hozok színházi ajánlatot. Most nincs olyan sok lehetőségünk, amelyből választhatunk, de azért így is van olyan, amelyet nagyon szívesen ajánlok, ez pedig nem más, mint a Fővárosi Nagy Cirkusz Mirás című előadása. Mesebeli alakok, lélegzetelállító artista produkció, különleges koreográfiák és lenyűgöző látványvilág. Ez a Mirázs, a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Egy varázslatos utazás, ahol különböző népek legendái és mítoszai elevenednek meg a porondon. A cirkuszművészet, a zene és a tánc egy különleges egységében fonódik össze, és kalauzolja el a nézőket a csodák világába. Az előadás a bátorságról, az összetartozásról és a megvalósuló álmokról mesél, olyan értékekről, amik kultúrákon és generációkon átívelve kötnek össze bennünket. A Mirázs örökség nem csupán egy előadás, hanem egy olyan felejthetetlen élmény, ami garantáltan magával ragad minden korosztályt. Ez az előadás egyébként egészen szeptember végéig látogatható, de nem jelenti azt, hogy ne lehetne akár most is elmenni. Sőt, képzeljék el, hogy már kihirdette a Fővárosi Nagy Cirkusz az őszi előadását is. Hát most figyeljenek, Houdini 2 óra az örökké valóságból. Houdini a 2 óra az örökké valóságból olyan kortárs cirkusz színházi előadás lesz majd októbertől, amely a legendás magyar származású szabaduló művész alakján keresztül halálának centenáriumán az ember egyik legősibb vágyát vizsgálja. Vajon lehetséges-e kiszabadulni abból, ami elől senki nem menekülhet, az időből. A produkció nem életrajzi feldolgozás, Harry Houdini története csupán kiinduló pont. Az előadás sokkal inkább utazás, élet és halál, emlékezés és elengedés, valamint az idő természetének határvidékén. A színpadon világhírű szabaduló számok és lélegzetelállító artista mutatványok elevenednek meg. Akik szeretik az ilyen cirkuszi produkciót, azoknak szerintem mindenképpen ott a helyük. De hát addig is a Mirász című előadást láthatjuk, ez is elvarázsol mindenkit. Majd aztán október 30-ától pedig érkezik a Houdini 2 óra az örökké valóságból. Bármelyik előadásra is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A szárazság és a tűzveszély miatt elmaradt Tatabányán az augusztus 20-i tűzi játék. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikusz Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri, Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú, pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20.000 után további 10.000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Bihari utcában a Fertő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsornál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Remiz utcától. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, és a Budai alsó rakparton a Lánchídtől az Erzsébet hídig. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baross utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Kuruclasi úton a Budenzútnál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: augusztus 12-e van, 9 óra, elmúlt 5 perccel, jó reggelt és jó rádiózást kívánok. Már is felcsendül Jacques-Christopher Nodo, G-dur fuvola versenyének az első tétele a Capella Savaria előadásában, fuvolán közreműködik Németh Pál, de ebben az órában felcsendül még Scarlatti D-moll zongora szonátájából is egy részlet, illetve Joseph Haydn E-dur vonós négyesének a Tréfa című tétele is. És ebben az órában Szentendrére hívok mindenkit. A Művésztelep 100 című kiállítás október 25-éig látható a Szentendrei Művészetmalomban, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több száz művén keresztül. A kiállítás egyik kurátorával fogok beszélgetni, Bodonyi Emőke, művészettörténész, múzeológussal. Tartsanak velünk!

0: reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodonyi Emő két művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: A kiállításnak a nevét tehát most már hallhatták a hallgatók, viszont a helyszínnel még adós vagyok. Szentendrére kell ellátogatnunk a Művészetmalomba, hiszen itt látható október 25-ig a Művésztelep 100 című kiállítás, a régi Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított Művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több 100 művén keresztül. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kiállítás, nem csak azért, mert hogy fantasztikus műveket láthatunk, ugye itt azért van egy 100 év, amit felölel, hanem mindeközben szerintem a Művésztelep társadalmi és kultúrtörténeti hátterét is feldolgozza azért ez a kiállítás, ugye?
2: Szentendrei régi művésztelep történetének 100 évét áttekintő kiállítás valóban sok mindenre kiterjed, tehát nem csak a művekre és a különböző egymás követő művészcsoportok tevékenységére, hanem igyekeztünk a művésztelep működésének a elsősorban a helyi társadalmi hátterét is megvizsgálni, hiszen a magának a művésztelepnek a alapítását is egy rendkívül kedvező helyi fogadtatás övezte, és én ezt mindig nagyon szeretem erre felhívni a figyelmet, hogy itt az akkori polgármester dr. Starzsinszky László nem csak nagyon nyitottan fogadta ezt a művészteleti kezdeményezést, hanem a művésztelep alapítói is nagyon diplomatikusan és rugalmasan álltak ehhez a történethez hozzá. Itt azért azt tudni kell, hogy egy művésztelep alapítását nem mindig előzi meg nagyon kedvező körülmények állása. És tulajdonképpen, amikor elkezdődik ennek a csodálatos 100 évnek a története, akkor még nem volt ez annyira biztos, hogy ez össze fog jönni. Nagyon jó azt végigvezetni, hogy a művésztelep életét mikor és hogyan segítette akár az akkori kultúrpolitika, akár az akkori művészeti közélet, illetve a helyi polgárságnak a nyitottsága, de azt tudni kell, hogy a 100 év alatt többször veszélybe került a művésztelep léte. Legutoljára éppen a rendszerváltozás után. És azért ezt tudomásul venni, ezzel szembesülni, azért egész ijesztő dolog volt, hiszen azért a művésztelep nem csak a városnak hozott hírnevet, hanem a 20. századi művészet történetében, magyar művészet történetében is az egyik legjelentősebb művésztelepé alakult.
1: A kiállításon ugye nem csak műveket, hanem archív dokumentumokat, fotókat és ugye a művésztelep történetéhez kapcsolódó tárgyakat is bemutat, de kurátorként mi jelentette a legnagyobb kihívást egy ilyen hosszú átfogó időszak kiállítás megalkotásában? Hogyan lehet egy évszázad történetét úgy elmesélni, hogy mondjuk ne csupán kronológia legyen, hanem valódi narratíva is?
2: A kronológia valóban csak az egyik vezérfonalunk volt a kiállítás előkészítésében, és azért beszélek többes számban, mert egy kutatócsoport készítette elő ezt a kiállítást. Név szerint Verba Andrea művészettörténész, aki a Szentendrei Művészet egyik szakértője, és mint a kutatócsoport koordinátora, nekem jutott még az a feladat, hogy olyan társkurátorokat hívjak meg a csapatba, akiknél nagyon fontosnak tartottam, hogy valamelyik hazai művészelephez értsenek. És így került be Szűcs György, művészettörténész, aki a Nagybányai Művészelep történetének szakértője, valamint Tóth Károly, aki pedig a Hódmezővásárhelyi Művészeleppel foglalkozik. Ugyanis minden művészelep történetének van egy felvirágzó szakasza, van egy kicsit megtorpanó, akár egy ilyen leszálló szakasza, de ugyanakkor, hogyha 100 évet akarunk bemutatni, azért ki kell találni olyan vezérfonalat az előbb említett kronológia mellett, ami segíti ennek a művészeletnek a létezésének a dinamikáját felfogni, megérteni, de ugyanakkor arra is kell törekednünk, hogy ne váljék unalmassá a kiállítás, mert mégis ez egy nagy kiállítás, tehát több mint 200 mű látható, és eljuttunk máig. Tehát az első pillanattól fogva pontosan tudtuk, hogy ez nem egy emlékkiállítás lesz a művész Elev fennállásának 100. évfordulója alkalmából, hanem el szeretnénk jutni máig a kortárs művészekig, hisz a művész telepen, amelyet 1928-ban megkapnak a akkori telepalapítók, mind a mai napig ugyanazon a ingatlanon működik ez a művésztelep. Tehát ez a nagy műtárgyválogatáshoz még ráadásul bevettük az úgynevezett elődöket is, hát akik valamilyen módon alakították a telepalapítók szemléletét, tehát a nagybányai művésztelep alapítói közül Ferenci Károly, Tréci István, Iványi Grünbold Bélát egy-egy alkotásával, de itt van Boromista Tibor is, aki először gondolt arra, hogy Szentendrén művésztelepet lehetne alapítani, de itt van Fényes Adolf is, aki a Szolnoki művésztelepről jön át, és megfesti elsők között azt a képkivágatot Szentendréről, amelyet aztán a későbbiekben is nagyon szerettek a művészek megfesteni. Egész kiállítás szekciókból áll, tehát úgy építettük föl, de azért vannak olyan tematikai egységek, amelyek nagyobb időszakot fognak át, és az egyik ilyen kiválasztott témakörünk a kert volt. A kert, mert ez a művésztelepi ingatlan, ez valójában egy ősfás park volt, amire azt lehet mondani, hogy ebbe szerettek bele a művészek. De ugyanakkor ez az egész művésztelepi mozgalom, ami Európa szerte elindul a 19. század második felétől, mégis fontossá teszi magát a természetet, a tájat, hiszen fontos volt, hogy most már közvetlenül a tájban és a természetben fessenek, és egy kicsit elszakadjanak az akkori akadémikus oktatási kötöttségektől. És ez a kiválasztott kert motívum, ez nagyon szépen megmutatkozik akár a városnak a belső kertjeit ábrázoló képeken, illetve kertrészleteken, tájképi részleteken, illetve kertként értelmezték magát azt a tájat is, amiben belehelyezték a szentendrei városképet. És hogyha megyünk idővel előre, akkor ez a kertmotívum aztán sokkal áttételesebben jelenik meg, de mindvégig ott van, meghúzódik a képek mögött, akár ha Aknai Jánosnak a festményeire gondolunk, ugye ebben az évben hunyt el évelején, de hát mégis a kortárs szekcióba két festményét belehelyeztük, és olyan két festményét, amely a szentendrei építészeti motivumokra utal, de ez a kert értelmeződhet egészen átvitt értelemben metafizikus rendnek a metaforájaként.
1: Már is folytatódik a reggeli tárlatrovatunk, a vendégem Bodonyi Emőke, művészettörténész, múzeológus.

0: A reggeli tárlatú rovatunkat hallják, ahol a vendégem Bodonyi Emőke művészettörténész múzeológus, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátora. Ez a kiállítás október 25-éig látható a Szentendrei Művészetmalomban, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több száz művén keresztül. Erről beszélgetünk, folytassuk!
1: Kiállításon tehát ikonikus mestereknek a művei láthatóak, Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy ahogy ön is említette, Aknai János, de kevésbé ismert alkotók munkái szerepelnek. Ez is fontos volt, ugye, hogy ne csak a nagy nevek szerepeljenek, hanem azok is, akik ott éltek, alakították a művésztelep életét, hatottak rá, hatottak egymásra, csak nem lettek nagyon ismertek.
2: A művésztelephez kötődő művészek névsora igen tekintés. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert egy nagyon fontos dologra tapintott rá. Ugyanis a szentendrei művésztelephez valóban mindig is minden korszakban tartoztak hivatalosan tagok, de a hivatalos teleptagokon kívül mindig fogadtak művészeket. Ha nem is fedi le ez a kiállítás a szentendrei művészet teljes körét, mégis azt lehet mondani, hogy mivel mi a művésztelepnek a kapcsolati hálóját is igyekeztünk feltérképezni, tehát azoknak a művészeteket is beemeltük, akikről tudtuk, hogy egy vagy két nyáron dolgoznak. A művészetük emelte ennek a művésztelep munkásságának a színvonalát, illetve az összképét. Tehát azt lehet mondani, hogy elsőleges szempontunk maga a művésztelep volt, illetve a művésztelep története, de ezt úgy tudjuk egy kicsit kitágítani, hogy a kapcsolati hálóját is feltérképeztük. Valóban így, ha a névsort összeállítjuk, kevésbé ismert művészek is benne vannak, de hát ugye most nagyon nehéz most egy-két művészre azt mondani, hogy kevésbé ismert, de hát mondjuk szentendrei közegben azért Mihály Pál, Ilosvai Varga István, Kántor Andor, Gálfi Lola, Tuli Angéla, Frejták Zoltán nevét azért mindenki jól ismeri, de talán a nagyobb közönség valóban nem, de folytathatnám a sor Döbröcöni Kálmán nevével, Arató János nevével, és azért ne felejtsük el azokat az ismert festőművészeket, elsők között említve Dejm Pált, aki nem volt hivatalosan teleptag, de ő a legjobb példája annak, hogy az ő művészetében a helyi művészet egyre fontosabbá vált. Ő mindig mondta, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk, tudnunk kell, hogy kik festettek előttünk, és ő volt az, aki mindig mindent összetudott köt, fontosnak tartotta a kortársak, illetve a régiek művészetét, és például az ő egyik alkotása, egyik ikonikus alkotása is így került be a kiállításba, mert nem hagyhattuk ki az ő nevét és az ő tevékenységét.
1: A Művésztelep 100 című kiállítás, tehát október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából, és Szentendrét szerintem egy sajátos művészeti mitológia övezi és veszi körbe, de ön szerint mennyiben alakította maga a város a művészek látásmódját, és mennyiben formálták a művészek Szentendre kulturális identitását?
2: Most az utolsó kérdésnek kezdem, mert talán arra könnyebb válaszolni. Egyértelmű a válasz, hogy nagy mértékben. De azért azt hozzá kell tennünk, hogy a szentendrei művészet, mint olyan, azért az egy nagyon egymásra rétegzett és egymás kiegészítő művészeti csoportok tevékenységéből áll. Ugye mi most a régi művésztelepről beszélünk, de 1969-ben már létrehoznak egy másik művésztelepet a városnak egy másik pontján, a Kálvária úton, ez az új művésztelep. Akkor 1972-ben megalapítják az akkori fiatal művészek a Vajda Lajos stúdiót és a művészet szabadságát hirdetve, igazából az első években egyáltalán nem volt kapcsolat a fiatal művészek, a Vajda Lajos stúdió tagjai, illetve a régi művésztelep tagjai között. Ugye ez is egy olyan kapcsolati álló, amit ha a későbbi években megvizsgálunk, akkor meg egy érdekes változás történik, hogy a Vajda Lajos stúdió tagjai közül egyre többen kerülnek be a régi művésztelep tagságába. És így ez a többféle fórum, többféle művészeti csoportosulás, és ott ugye az 1930-as évek közepén voltak az úgynevezett szentendrei fiatalok, Vajda Lajos és a Kornis Dezső köré gyűlt fiatal művészek, akik még akkor akkoriban egyáltalán nem léptek kapcsolatba ezzel a művésztelepel, és ők meg egy másik nagyon fontos tendenciát erősítenek ebben a szentendrei művészeti közegben. De én azt gondolom, hogy a régi művésztelep az egy olyan fontos pontja és központja volt ennek a nagyon összetett szentendrei művészeti közegnek, hogy jelentős módon hozzájárult ahhoz, hogy Szentendre végül is művészváros lett, ha lehet így mondani, vagy már úgy nevezzük, hogy festőkvárosa, de az se teljesen igaz, mert nagyon sok szobrász dolgozik a művészteleten. A város meg elsősorban azzal az adottságaival járult hozzá ennek a művészetnek a kialakulásához, hiszen egy nagyon gazdag kulturális is örökséggel rendelkező kis település volt Szentendre, amikor ide letelepültek a művészek, és ugyanakkor pedig a Duna, a Dombvidék, a távoli kitekintés, a széles horizont, ez nagyon szerethető volt a művészek számára. Tehát én még szoktam is néha azt mondani, hogy például az alapítók művészetét, az alapító nyolcakat, így is szoktuk mondani, a nyolc festőművésznek a kollektíváját, akik megalapítottak a művészetet, hogy pont ez a szentendrei környezet, ez a szentendrei természet városképű látvány együttes tette még érdekesebbé a saját generációk művészetében. Tehát őket kiemelte az a adottság, természeti városképi adottság, ami őket fogadta, és amibe beleszerette. És én azt gondolom, hogy aztán ugye létrejön egy kölcsönhatás a város, illetve a művésztelep között, hiszen mindketten tudják, hogy valamilyen módon a másikkal számolni kell. Tehát ahogy az elején mondtam, hogy amikor a telepalapítók idejönnek, nagyon jó fogadtatást kapnak az akkori helyi polgármester részéről, de ezt kölcsönösen kellett figyelni egymásnak a kívánságait, kéréseit, óhajait. És azt még muszáj elmondanom, hogy 1928-ban létrehozták a Szentendrei Festők Társaságát a telepalapítók, és ez a társaság, ez tulajdonképpen ezt képviselte jogilag a művésztelepet, de ami még ennél is fontosabb, hogy a művészek saját maguk intézték az ügyeiket. Tehát ők nem csak festőművészek voltak, hanem a saját művésztelepük ügyintézői. És én azt gondolom, hogy ez is nagyon hozzájárult ahhoz, hogy ez a művésztelep ilyen sokáig fenn tudott maradni, illetve mind a mai napig működik.
1: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk most akkor, ami a témánk volt, a Művésztelep 100 című kiállítás a Szentendrei Művészetmalomban, amely október 25-ig látogatható, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan látogassanak el, és a hozzá kapcsolódó programokat pedig megtalálják a Ferenci Múzeumi Centrumnak a weboldalán, a femusz.hu-n. Nézzék meg ezt is, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Bodonyi Emőkét hallhatták, művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Bihari utcában a Fertő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsornál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódás alakult ki a Remiz utcától. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, és a Budai alsórakparton a Lánchídtől az Erzsébet hídig. Lezárták a félútpályát a Hegyalja úton, a Korompai utca közelében gázvezeték javítása miatt. Újpesten a Baros utcában a Mildenberger utca közelében felpályás lezárásra kell készülni, mert felújítják a gyalogátkelő helyet. Napközben a forgalmat jelzőrök segítik. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Kuruclasi úton a Budenz útnál csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92, egy benne pedig a Nyitány. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok! Az elmúlt percekben József Haydn E-dur vonós négyesének a második tételét hallhatták a Tátrai vonós négyes előadásában. A mai naphoz kapcsolódik még egy esemény, méghozzá az, hogy elpusztult az utolsó kvaga, ami egy lóféle volt. A faj újjáélesztésére tett kísérletek adták a Jurassic Park filmnek az ötletét. Mindez 143 évvel ezelőtt történt. Ez a lóféle, azaz a kvaga, az Artis Magistra állatkertben élt Amsterdamban. Az alföldi zebra egy kiholt alfaja, amely egykor nagy számban előfordult Dél-Afrika Fokföld tartományában és Orange Free State déli részén. Abban különbözött a többi zebra fajtól, hogy a megszokott sávos minta kizárólag a teste első részén volt látható. A középső részén a csíkok elsötétültek, a sötét sávok közötti terület pedig kiszélesedett, a hátsó lábak pedig sötét partnák voltak. A név a zebrára használt koi-koi szóból ered, és hangutánzó szó, amellyel a kvaga hívását utánozták. Az 1980-as években kikészített kvaga bőrből nyert DNS minták vizsgálatával, és ma élő

Zebrák keresztezésével elkezdték újraéleszteni a fajt. A Jurassic Park regény szerzője pedig ebből a programból merítette könyvének az ötletét, amelyből film is készült, és ősi dinoszauruszok és más őshüllők újraélesztéséről szól. És ami a folytatásban szól, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyének a harmadik tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Következik Ludwig van Beethoven 8. F-dur szimfónia, 2. tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar. Karmester Szél György.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, hamarosan 10 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon ez a műsor a végéhez ért. A napi útravalóval búcsúzom, és kívánok további nagyon kellemes napot. De mielőtt elbúcsúzom, még egy örömhírről beszámolhatok a hallgatóknak. A weboldalunkon található, a klasszikradio.hu oldalon található játszási listánk nem működött megfelelően. Kicsit hosszú időbe telt, amíg sikerült megjavítanunk, de örömmel osztom meg a hallgatókkal, hogy bizony sikerült megjavítanunk, úgyhogy már újra láthatják, hogy mikor, milyen zene szólt, meg tudják nézni. Keressék fel a weboldalunkat is, és ha már itt járnak, akkor bizony itt láthatják a beszélgetéseket is, amelyeket hallhattak akár a reggeli, akár a délutáni műsorban. Ezeket itt vissza is hallgathatják. Én kívánom, hogy legyen nagyon kellemes a mai napjuk, és este, hogyha nézik a részleges napfogyatkozást, csak megfelelő szemvédelem mellett tegyék mindezt, vigyázzanak magukra. Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Az élet vagy egy merész kaland, vagy semmi.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Madárgyűrűző akciót tartanak a cinkotai naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdély autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott. Bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék Metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok építése számos kihívás elé állította a tervezőket és a kivitelezőket. Sem a telek nem volt szabályos, sem a terepszint nem volt állandó. A tervező Pec Somu több mint egy méteres lejtéssel alakította ki az épület padozatát, hogy szintkülönbség nélkül csatlakozzon az épület a környező utcákhoz. Éppen ezért állítólag egyetlen rendes derékszöget sem fedezhetünk fel az épületben. A földszinten a padlózat egyes pontjai között másfél méteres is lehet a szintkülönbség. A galéria és a pince azonban vízszintes. Így nincs az épületben két egyforma magasságú oszlop, két egyforma szintkülönbséget áthidaló lépcső.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdély autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai Naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút Széchenyi-hegy és Hüvösvölgy között közlekedik. A pálya 11,2 km hosszú. Ezt a távot a szerelvények 20 km per óra megengedett sebességgel körülbelül 3/4 óra alatt teszik meg. Neve a rendszerváltásig úttörő vasút volt. Azok a gyerekek jelentkezhetnek gyermekvasutasnak, akiknek tanulmányai átlaga legalább 4-es, és az orvosi alkalmassági vizsgálaton is megfelelnek. A gyerekek jegyvizsgálóként, peronügyeletesként és pénztárosként megtanulnak önállóan dolgozni, információt nyújtani, kisebb gyermekekkel, felnőttekkel egyaránt kommunikálni. 2015-ben a gyermekvasút bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi szolgálatot gyermekek látják el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: híd Budai híd főjéig, illetve a Kaszás dűlőig közlekedtek. Az átépítés után ismét birtokba vehették a szerelvények az átkelőt, és már csak 80 km/h sebességkorlátozás van életben, szemben a 10, illetve 30 km/h, amit előtte kellett betartani. A híd átépítése összesen 14 milliárd forintot emésztett fel, de ennek során nem csak a vágányok újultak meg, hanem új járda és bicikliút is került rá, illetve a régi híd két oldalán lévő villamos távvezetéket is a járda alá rejtették, valamint az addig teljesen dísztelen építmény zöld színű lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92 egy telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92 egy mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Ha a nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Az Ukrajnát támogató országok az utóbbi időben többször lecsaptak az úgynevezett orosz árnyék flotta hajóira, amelyek külföldi zászlók alatt játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több településén lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Derült, napos, száraz idő lesz ma is, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre, a sorozatos áradások miatt, az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utast tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíbor fehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott, speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér 1505 hektáron terül el, vagyis 15-ször nagyobb, mint a Margit-sziget. Ez még reptéri viszonylatban is óriásinak számít. A föld legforgalmasabb légikikötője, a londoni Heathrow is kisebb ennél, egészen pontosan 1200 hektáros. Első terminálja 1950 májusában kezdte meg működését. A repülőtér várócsarnokát ifjabb Dávid Károly tervezte. A modernista épület 2004-ben esett át jelentős ráncfelvarráson, majd a fapados légitársaságok járatai indultak innen. 2012-ben viszont bezárták a terminált, akkor minden járat a kettes terminálhoz került. Az egyes terminál ma rendezvényhelyszínként működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozija, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit, valószínűleg ezért alakult ki a Filmszínház elnevezés. A szomszédban álló Népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak, a vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tizek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők. Továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos, szeles idő. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Továbbra is kutatnak a földrengés túlélői után Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonulással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntés lesz, ezt írta a Telex érdeklődésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közlésük szerint fontos, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségáll lapotot hirdettek. Több hektáron ég a füves, fás terület és két présház Várpalota külterületén. Az egyik épületből egy embert is kimenekítettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak. Az oltást a környékbeli hivatásos tűzoltók végzik. Vasúti talpfák égnek a Borsodabaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A tűz nem veszélyezteti a vasúti közlekedést. A Miskolctól mintegy 20 km fekvő Alsóvadász külterületén 25 hektárnyi akácos terület kapott lángra, az oltást a szél is nehezíti. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda-Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonréteggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor 8-szor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok a hét közepén, augusztus 12-én. Hamarosan Rapos Renátát hallhatják, az Amigos Boldogság csapatának projektmenedzserét. Barátság a kórházakban, barátság a sportban. Ez a motto. 5 és 6 óra között velünk lesz Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző karmester, aki 80, Malek 80 életmű koncertjére készül. Most pedig az Intermezzo-ban Haydn 31. D-dur Kürtszó szimfóniájának első tétele szól a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Raposa Renáta, az Amigos Boldogság csapatának projektmenedzsere. Szervusz Renáta, szeretettel köszöntelek.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: Barátság a kórházakban, barátság a sportban. Ez a kampányotok, ez az idei mottótok. Mit takar?
2: Az Amigos a gyerekekért alapítványnál mi kórházakba foglalkozunk gyerekekkel, játszunk velük, és Amigo önkéntesként próbálunk példaképek lenni számukra. Ebben a kampányban így az utóbbi az, amit kicsit erősíteni szeretnénk, hiszen az önkénteseink azt vállalták, hogy közösen 9000 kilométert gyűjtenek, és ezzel mutatnak példát, hogy bármi lehetséges. És most idén, ezt már régóta csináljuk amúgy, viszont idén kinyitottuk a nagy közönség számára a sporthónap kampányunkat, és különböző stúdiók, sporthelyszínek csatlakoztak hozzánk, és aki mondjuk ott részt vesz egy adott sporteseményen, ő is kvázi a gyerekekért sportolhat, és legtöbb helyen ezek a stúdiók, ők adományt gyűjtenek számunkra.
1: Mi a lényege az Amigos a gyerekekért alapítványnak?
2: Mi egyetemista önkéntesek vagyunk, és Magyarországon 6 városban, Budapesten 10 kórházi csapattal működünk, és minden önkéntesünk bejár a kórházakba 2 hetente, és kicsit kikapcsolja a gyerekeket így a kórházi mindennapokból. A gyerekek dönthetik el, hogy mivel szeretnének foglalkozni, kézműveskedni, társasozni, kártyázni, vagy éppen csak beszélgetni, és az önkénteseink feladata, hogy ezekbe belevigyék kicsit a nyelvtanulást, a kultúrákat, és hát személyes tapasztalatom, most például a foci, hogy ennyire aktuális, hogy én például tanítottam úgy spanyolt kisgyerekeknek, hogy így megkérdeztem, hogy ki a kedvenc focistájuk, és akkor így elmondtam nekik, hogy hát nagy az esély, hogy akkor lehet csak spanyolul tudnak majd vele beszélgetni, ha egyszer találkoznak, és hát abszolút egyből mindenki nyitottabb lett arra, hogy spanyolul játszunk mondjuk valamit, vagy éppen a színező, amivel foglalkoztunk, amellé odaírjuk a dolgokat, a neveket spanyolul, úgyhogy nagyjából így kell elképzelni, de a gyerekek, akik az igényeire szabjuk ezeket a foglalkozásokat.
1: A sporthónap ötlete az honnan jött?
2: Még 2020-ban indult, ami ugye szerintem mindenki számára egy meghatározó év volt, és hát a 4 hónap bezártság és a 4 hónap karantén az, ami így az ötletet adta, hogyha 4 hónapig benn voltunk, akkor tegyünk meg közösen 4000 kilométert. És akkor még egy kisebb csapatunk volt, de nem kevésbé lelkes, mint most, és ez így az évek során mindig jött, és ez egy teljesen belsős esemény volt, hogy az önkénteseink ilyenkor nyáron nem mindig vannak a saját csapatuknál, ahol éppen évközben tanulnak, van, aki mondjuk külföldön dolgozik táborban, vagy szakmai gyakorlaton, úgyhogy lehet, hogy fizikailag sincsenek egy helyen, és szerettük volna, hogy ennek ellenére valami összekapcsolja őket. Nagyon sokan járnak nyáron is kórházba, nem állnak le a foglalkozásaink ilyenkor se, viszont nem mindenki tudja ezeket vállalni, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó ilyen összekötő erő, hogy van egy közös cél ismét, és ezért bárki hozzá tehet egyedül is, meg csapatban is.
1: Ugye most nem kell önkéntesnek lenni ahhoz, hogy valaki része legyen ennek a kezdeményezésnek, hiszen elég ellátogatni egy csatlakozó stúdióba, de ott mi történik?
2: Budapesten különböző stúdiók csatlakoztak, van, ahol mondjuk egy pilates edző, van, ahol egy jóga stúdió, és igazából, hogyha valaki részt vesz ezeken az órákon, akkor az adott stúdió az, aki meghatározta, hogy van, ahol becsületkasszás óra van, és akkor a bevétel az hozzánk jön, van, ahol az egész napi bevétel, tehát ezeket így a stúdiókkal közösen alkottuk meg, ahogyan számukra ez belefér, amit ők szívesen tartnak, és ahogyan ők hozzá tudnak ehhez tenni, de például lesz trambulinos edzés is, szóval mindenféle sportot meg lehet majd találni, és még nyitott, tehát hogyha valakinek mondjuk most jön meg a kedve, hogy így csatlakozzon, mint sport stúdió tulajdonos, vagy sportoló, akkor ő is még nyugodtan megkereshet minket. Mi próbáltunk nagyon sokszínű edzési lehetőségeket keresni.
1: Jó, tehát sportstúdióról van szó, nem rádióstúdióról, ugye? Bár lehet, hogy egyszer majd mi is csatlakozunk hozzá. kizárólag.
2: Nem sportstúdió, igen.
1: A kampány ideje alatt azonban különleges jótékonysági sorsolásra is sor kerül majd.
2: Igen, most, hogy Budapesten volt egy nagy foci rendezvény májusban, ezen mi is részt vettünk, gyerekek focizhattak Rio Ferdinanddal, és hát így nagyon-nagyon élvezték, emellett volt, aki ki is jutott a meccsre, és ami alatt itt volt ez az esemény, Rio Ferdinand és Ivan Rakitic aláírt számunkra egy labdát, kifejezetten jótékonysági céllal, emellett a magyar bajnok foci csapat is aláírt számunkra egy meszt, úgyhogy ez a két tárgy az, amire lehet, hát igazából nem is licitálni, hanem kvázi sorsjegyet lehet kiváltani, 1000 forint adomány az, ami után mindenki neve egyszer majd belekerül így a sorsolásba, és hát így az adományozók között szeretnénk ezt a kettő tárgyat majd kisorsolni.
1: Ugye összességében most arról van szó, hogy közösen elérjétek a 9000 kilométeres célt. Az teljesen világos, hogy a gyerekeknek mit ad ez az alapítvány, mit ad ez a program, de nektek, ti milyen élménnyel mentek haza, ti mit kaptok tőlük?
2: Hát számomra mindig is egy hatalmas feltöltődés volt. Persze voltak nehezebb, és vannak nehezebb foglalkozások is, viszont szerintem ami nagyon különleges az Amigosba, az, hogy egy közösségként működünk, és egy nagyon összetartó önkéntes csapatot formálunk önmagunknak, és hogy így mi kis kórházi csapatokként megyünk be a kórházba, 10-12 fő, ismerünk mindenkit, és hogyha akár bármi nehézség is van, akkor pontosan tudjuk, hogy ki az a többi 11 ember, rajtam kívül mondjuk, aki lehet, hogy hasonlón átment. Havonta vannak például velük itt találkozók, és ezeket mind kibeszélhetjük, a jó élményeket és a nehezeket is, és szerintem az, amit az Amigos ad, az az a közösség, ahol tényleg így megtartjuk egymást, és együtt tesszük szebbé a gyerekek mindennapjait, és hát így a nap végén szerintem egymás mindennapjait is sokkal jobbá tesszük, úgyhogy én azt mondanám, hogy ezt adja az Amigos.
1: Nagyon szépen köszönöm, további sikereket kívánok, és hát élményeket is ebben az egyre nagyobbra növő közösségben.
2: Köszönjük szépen!
1: Raposa Renáta, az Amigos Boldogság csapatának projektmenedzsere volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Október végéig látogatható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című időszaki kiállítása az északi járműjavítóban. A tárlat a közlekedésbiztonság történetét mutatja be a fogatolt járművektől egészen a mesterséges intelligenciával működő közlekedési rendszerekig. A látogatók megismerhetik többek között a biztonsági öv és a légzsák fejlődését, Törlei József balesetének történetét, illetve a modern közlekedési technológiákat is. A kiállítást interaktív elemek, szimulátorok és családi programok teszik még élményszerűbbé. Az öveket becsatolni nem csak a közlekedés múltját idézi fel, hanem arra is választ keres, hogy hogyan tehetjük még biztonságosabbá a jövő utazásait. A Korea fényei Csindzsú sejemlámpásai című kiállítás szeptember elejéig várja a látogatókat a Budapesti Koreai Kulturális Központban.

A tárlaton több mint 1400 selyemlámpás idézi meg Csindzsu városának évszázados hagyományait, ahol a selyemkészítés és a lebegő lámpások kultúrája szorosan összefonódik. A fényinstallációk egyszerre mesélnek történelemről, közösségről és a koreai kézművesség gazdag örökségéről, miközben lenyűgöző látványvilágot teremtenek. A kiállítás egyébként egy nemzetközi programsorozat részeként érkezett Budapestre, és korábban már Ázsiában, valamint Németországban is óriási sikert aratott. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A szegedi kortárs balett átírja a Hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és sötétség lenyűgöző harca kápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margitszigetiszínház.hu.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Budapesten a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. torlódása kell készülni a Gyáli úti felüljárótól. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárásra kell számítani mától gázvezeték javítása miatt. A harmadik kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél félpályás lezárásra készüljenek daruzás miatt. A tizedik kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közmű építése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! 8 évtizedes életútját és több mint fél évszázados zenei pályafutását ünnepli Malek Miklós a szeptember 19-én megrendezendő Malek 80 életmű koncerten. A különleges est a zeneszerző, karmester és hangszerelő legnagyobb sikereit idézi fel. A közönség olyan dalokat hallhat majd, melyek generációk számára váltak meghatározóvá. Az életmű koncert pedig egyszerre lesz visszatekintés és ünnep, amely Malek Miklós rendkívül sokszínű pályáját állítja a középpontba. Hamarosan ő lesz a vendégünk, érkezik Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester. Most pedig Patrick Doyle szerzeménye következik a Hamlet című filmből.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, Elker Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Igen, csokrom, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Csak nem ünnepi életműkoncertre készül.
1: Hát kedves Edina, igen, arra készülök, szeptember 19-ére készülök. Na, most benne vagyok a munkában. Egyrészt mentálisan szembesülni abban, hogy ki vagyok én, vagy mi van, vagy mit kell ebből előszedni, mit lehet, mit érdemes, és talán, hogy mi az, amit elvárnak, ha egyszer az én dalaimról, vagy zenémről van szó. És igen, elindultam el az úton, és dolgozom. Dolgozom, és egy ilyen fura érdekessége van az egésznek, hogy na nem, mintha egy nagyon rendes ember lennék olyan szempontból, hogy minden szépen el van pakolva, hogy lélám van.
0: Nem olyan.
1: Ilyen szempontból nagyon is emberi vagyok. Úgyhogy most, amikor szeretném elővenni azokat a partitúráimat, amit nem találok, akkor nem tudom, hol van, és egy idő után nagyon ideges leszek, és akkor megkeresem a neten azt a dalt, és leírom a saját hangszerelésemet, képzelj el. Vagy a másik, hogy amiket nem találok, mert hát a rádió elment, a kottát elment, a kották elmentek, és mi itt vagyunk, és zenélünk. De ezt mosolyogva mondom, mert ez egy nagyon szíves teher. Hát az ember bosszankodik rá, hogy megmorog, de csinálja.
0: Igen, csak ilyenkor ott van az ember fejében az, hogy ez lehetett volna egyszerűbben is, ugye?
1: Tudja, az mindig úgy van, ez az hosszú pályán tapasztalata, hogy egy dal, egy hangszerelés csak mindig arra a zenekarra szól a legjobban, ami a színpadon van. Ha hiányzik belőle egy, vagy hárommal több van, vagy nem tudom, akkor is működik, de igazából akkor működik, ha pontosan arra van kalkulálva és hangszerelve. Úgyhogy ebben kell foglalkoznom, és ez nekem, mint mondtam, ez egy szíves teher. És újra végigjárom azokat az utakat, amiket folyamatosan eddig. Az ember mindig tud rajta csiszolni. Mert ugye még ez úgy van kitalálva, hogy persze hát az embernek a mostani énem ma más, de azt megígérem, hogy nem fogok változtatni rajtuk. Tehát minden dal úgy fog elhangzani, ahogy annak idején megismert a közönség. Nem fogom kitekerni, átharmonizálni kékké húzzal.
0: Nem.
1: Hanem úgy, ez a szándékom, és remélem sikerül is.
0: De ilyenkor, mikor az ember előveszi a régi alkotásait, a régi műveit, akkor új füllel hallja egy kicsit, nem? Hiszen közben eltelt idő, hát nem minden nap foglalkozik vele, szóval, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy olyasmiket hall meg most, amiket korábban nem.
1: Egyébként abszolút így van, de az embernek a félelme nem ez pontosan, hanem az, hogy cseng a mai füllel az, amit itt most 50 éves dolgokról beszélünk. Uh-huh. 40-50 éve a dalaim akkor születtek. Hogy akkor is a legjobb tudásom szerint igyekeztem megcsinálni őket, vagy létrehozni, meghangszerelni, és a felvételen közreműködni így, vagy úgy, vagy akármilyen minőségben. És a legjobb, ami éri az embert, ha visszaigazolja magát a dolog. És mai füllel hallgatva, és úgy érzem, hogy ott azért, ha nem is teljesen minden, mert olyan nincs, de rendben vannak a dolgok. Uh-huh. És lemerem írni újra, és elmerem játszani újra.
0: De egyébként korábban is említette az elvárás szót, hogy a közönség elvárásának megfelelni.
1: Amikor annak idején megírtuk a dalokat, hát ki a jó Isten gondolta volna, hogy ezek évtizedeken keresztül...
0: Na, ugye?
1: Ez a... Bocsánat.
0: Igen.
1: Bocsánat. Ezt megtapasztalni már eufória magában. Most ez nem azt jelenti, hogy reggel fölkerül, és verem a mellemet, hogy na Miklós, hát neked már van egy 50 éves forgalom. De az ember tudja a játszottságból is talán, hogy milyen dalai vannak forgalomban. Meg állandóan, mivel azonosítják. Talán nem is mindig ugyanaz, amivel jaj, de szeretné, de az már hozzánőtt az emberhez, és ez igazából rendben is van. És azokat nem nehéz kitalálnom, hogy...
0: És azokat nem lehet kihagyni sem,
1: nem,
0: az életműkoncerten.
1: Nem is akarom kihagyni. Igen. Inkább, és most ne vegye túlzásnak, inkább az a gondom, hogy igazából mit hagyjak ki. Mert végül is a műsoridő véges. Hogy abban, ha minden verzét és minden refrént eljátszunk, az bizony hosszú lesz. Most, mielőtt idejöttem, már épp abban foglalkoztam, hogy úgy gondoltam, hogy összefűzök néhányat, egy csokorba, és akkor a daloknak, mint 5-6 dal egy csokorba, Mendinek, addig mondom Mendinek, mert a magyar kifejezését nem nagyon szeresem, az egyveleget. Bocsánat, valóban nálam ez máshová hat. So, medlibe, és akkor minden dal megmutatja a legjobb részét, illetve az előadók és a hangnemi különbség, az egymásba való folyamat. Egy szép nagy csokor lesz belőle, és igazából ezen a téren korábban is nagyon jó tapasztalataim voltak, és a televíziónak annak idején sok hasonlót csináltam tematikusan is, mondjuk olyan, ami csak a pénzről szólt, aztán meg olyan, amiről a mesékről szólt, aztán utána jöttek a hazai szerzők híres dalai összetűzve, és ezek nagyon népszerű lettek a műsorban, és ha most nem tartom fel vele, csak érdekességként mondom, hogy abban a televízió műsorban mindig, amivel készültek, mindig volt egy külföldi vendég. És a külföldi vendég nyilván hát ő zárta a retapot. És ezeknek az egyvelegeknek olyan siker lett a közönségnél, szép mentek várat, és meg kellett cserélni, hogy az utolsó előtti legyen a külföldi vendég, és mindig ezzel zárták meg. Szóval hihetetlen ereje van, mikor összefonódnak a dolgok, és mindegyik a jó arcát mutatja, vagy az arcának a legjobb részét mutatja talán.
0: De ehhez érzék is kell.
1: Kétségkívül kell hozzá olyan szakmaiság, hogy az egyik dal a másikba érkezzen, ne a falnak, és onnan visszapattan vagyok a következő. egy durva hasonlata. Persze, kell hozzá ritmikai hűtlenet, ami harmóniai.
0: Na jó, hát ez mind megvan.
1: Az egész, de hát már hány éve csinálom? Hány éve csinálom?
0: Ezt lesz a Malett 80 életműkoncert, és 50 éve csinálja. Jó, megmondom
1: hány
0: én.
1: Hány éve csinálom szívesen, és hány éve gondolom azt, hogy még mindig tudom csinálni, vagy még mondani előttem valami, amit. Mert azt gondolom, hogy tényleg ma. És akkor még nem beszéltünk a zenei lényen a másik feléről. Az én iker szívemnek a másik oldaláról. A szimfonikus zenéről. Ahová szinte törvényszerűen el kellett érkeznem, hogy annyit foglalkoztam és megbarátkoztam a hangszerekkel. Előbb-utóbb mondani valóm is áttevődött a hangszerek. Mert hogy a verbális zene nagyon jó, konkrétan rámutat valamire, de a hangszeres zene éppen az óriási, hogy az egészről beszél egyszerre. Az egészről beszél úgy, hogy mindenkinek a saját történetét mondja, mégis ugyanazt. Ezt tudja. Most nem tudom, hogy ez eléggé bonyolult volt, vagy érthető.
0: Ez nagyon szép volt.
1: De hát egy szép hangszer szóló, ami megszólítja az embert, azonnal gondolatot társít. Másiknál is, harmadiknál, a negyediknél is. Azok a gondolatok valahol a nagy kalapban egy helyre táplálkoznak, de egyére leosztva lehetnek mások és mások. És nincsen elmondva, hogy ez egy program, és most figyelj, most lépünk be, most megyünk ki. Na, ha most messzire mentem, elnézést, tehát lesznek szimfonikus pillanatai is ennek a koncertnek. Annál is inkább kiváló zenekar lesz a Mendelssohn Kamara zenekar, akit én már többször volt szerencsén dolgozni, és hát Kovács Péterik nagyszerűen játszanak. És a színpad egyik oldalán, a másik oldalán pedig a Cutline Group Singersnek a Big Bandje.
0: Ez igen. Kész. Na, kész.
1: Csupa profi zenész. Boldogság velük játszani.
0: És remélem, a középpontban ön?
1: Igen, remélem, hogy inkább a zeném. Én nem vagyok én ilyen.
0: Jó, ugye, hát hogy mondjam. Nyilván ön és a zenéje, de ez a kettő nem is külön választható.
1: Igen.
0: Ugye? Na, jövünk is vissza. Muzsikálunk egyet. Malek Miklós a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Malek Miklós, aki Malek 80 életmű koncertre készül. Az előbb megkérdezte, hogy mióta is csinálja ezt? Hát mióta is csinálja ezt? Ugye lassan 50 éve.
1: Hát inkább 60.
0: Inkább 60 éve. Igaza van. Hát miért mondom én ezt? Miért mondom én ezt, hogy 50?
1: Mert az előbb talán azt mondtam, hogy a dalaim 50 évesek, vagy néhány 50 évesek. A Gézának a dalai, mikor évadtak?
0: Hoffi Gézáról van szó, ugye az ön barátjáról.
1: Cserháti Zsuzsának mikor? Kovács Katinak, Zolának. Nem tudom, olyan, igazából gyakorlatilag mindenki, csak ott vannak a színészek, mert valahogy ez a pályám, meg az, hogy ilyen széles mergyén tudok menni, hogy megtapasztalhattam az 100 zongorától kezdve az összes zenei formációt, ami létezik, trió, kvártet, szextet, nem sorolom, monozenekar, nagyzenekar, kóros, hogy ezen belül az összes lehetőséget, ennek az alapját, hogy rakódik össze, hogy néz ki a színpadon, hogy néz ki a stúdióban, ki mennyit dolgozik, törődik, gyötrődik vele, mire részeljön, és mi az, ami az egésznek a kulcsa, az, hogy folyamatosan gyakorolni kell. Tehát ezt nem lehet abba hagyni. Ezt nem lehet adni. Valamelyik esetemre visszatérve, valamelyik részét mindig csinálnom kell, olyan belső kényszerré vált ez az egész, hogy de ezen az úton pontosan ez a szerencse, hogy ennyi mindent megismerettem, és ezeken keresztül azt a sok jó zenész, a sok jó előadót, akár csapatban, akár szólóban, de mondhatom a színészeket, akik egészen másképp működnek, mint az énekesek. És az énekesek, megismerettem azt a szülőszobát, amit úgy hívunk a stúdió. Ahol kigyúlod a piros lámpa, és akkor na, tessék, te jössz, várunk. És akkor zavarban van az ember, de még mennyire, hogy zavarban van, minden baj van, a sötét, világos kell. És akkor mégis valahogy közelibe vinni őt a dolognak, úgyhogy ez megoldódjon, ez, és előjöjjön ő belőle. Ezt is megtapasztalattam a stúdióban, miközben magam is százszor átértem, hogy de mondjuk nem reszketett a hangszer a kezemben, de nagyon kellett, és azóta is mindig nagyon készülök erre. Tehát, már nem engedném, de soha nem engedtem, de majd végképp, hogy oda menjek felkészítetlen ő. És csak blöfföljek. Annak ellenére, hogy elfogadtak, mint zenészt, elfogadtak, mint szerzőt, karmester, stb.
0: Az élete során mi indukálta a különböző területeken, különböző műfajokban való megjelenést?
1: A változásokat egyrészt a saját szakmai haladásom, hát mindenki dallal kezd. Azt szól az emberben a dal. Először valamilyen dallam, valamilyen töredék, és azt próbálja összerakosgatni. Mára tudom, hogy egy fontos dolog van, hogy amikor a kis töredék megszületik, akkor legyen valami, mögötte valami indulat, vagy valami érzelem, vagy valami nem tudom micsoda. Mert mire összerakódik, és előadásra kerül, ha itt nincsen benne, akkor hogy várom azt, hogy legyen a hallgató számára. Akkor sincs baj, akkor csak egy jó gyakorlat. Szóval a dallal kezdődik minden, és a hangszerrel. Egyrészt, ahogy az ember hangszeresen fejlődik, úgy a zenei rodalomnak is egyre feljebb lévő, vagy gazdagabb részét kezdi megismerni. Szerzőként tologatja hangot erre, arra, amarra. Nem mondom, hogy rögtön megy, de hogy megy. De hogy megy. Ebből mind a deszburikálok, kinek megy egyből, senkinek. És igen, és ez a szakmai fejlődés hozta, hogy a hangszereket megismertem, ahogy nekem is megszólalt az, ahogy eddig csak ábrándoztam és néztem a másikére, vagy hallgattam, hogy beleláthattam, belehallhattam, és ez vitt előre egész odáig, hogy én is megpróbálom. És akkor szép lassan nekem is kezdtek működni. Igen. És mindig jött hozzáadott, és ebben tényleg nagy segítség volt az, hogy olyan lehetőségem volt. Ha dolgozni akarsz, akkor dolgozz el. Ez volt a rádió.
0: És ez egy alapvetés volt akkor?
1: Hát nem voltunk sokan. Egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányan, mert ezt a munkát, hogy mondjam, ez nem olyan, hogy most 2-3-ig csinálom, aztán meg 6-7-ig. Ez folyamatosan együtt ír az emberrel, legalábbis benne. Tehát mindig van egy szekunder hátsó vonal, amit ha beszélgetünk is, mögötte valami kotyog, és az a jó. az a jó.
0: Mert akkor nem hagyja nyugodni, és inspirálja a továbbképzést.
1: De még mennyire? Hanem, ha éppen benne vagyok a munkában, akkor készíti a variációkat. Én ha akarom, hanem mindig visszahallom, és mindig egy más variációt mutat, és tudom, hogy nem. És akkor megyünk tovább. Szóval ez a fejlődés volt, ez egy törvényszerűség, hogy el kellett jutni oda, hogy a nagyobb formációk is megszólaljanak. És az a vágy, hogy én nagyon szerettem volna, ez egy olyan kihívás volt egész életemben, hogy nekem is megszólaljon. És megfejtsem, hogy hogy működik a vonos zenekar. És akkor nagyon jól jöttek a Bee Gees-ek, és a Bee Gees-eknek a profin hangszerelt vonós háttere. Igen, és akkor aztán erre kezdtem nyitni. Közben ugyanakkor jött velem a rock zene és a rock and roll is megszólalt, és a jazz rock is megszólalt. Szívesen bejátottam a hangszeremen jazz rockot, de ez meg vonzott. És az iskolában tanultak alapján, majd az összhangzattan maga kicsit megfejtése révén, és az, hogy az ember zongorán komponált, az is vita felé. Majd figyelje meg, hogy nagyon sok nótán hallatszik, hogy ez gitáron komponálták, vagy zongorán komponálták, vagy úgy rakták össze téglánként számítógéppel. Na, szóval el kellett jutni ide, és igen, mindig meg kellett tudni magam győzni erről. És ez az alkotásnak az egyik alappillére, hogy az első pont jó, ebből ki lehet indulni és tovább, oda mindig vissza lehet menni és megyünk tovább. Uh-huh. És akkor persze néztem a többit, hallgattam többit, szerencsére jó hallásom van, a befogadás könnyebben ment, vagy gyorsan ment, úgy is mondhatom. És azt eljutottam odáig, hogy egy különös szituációból kifolyólag én lettem a karmester 35 évvel ezelőtt, mert annyi kottát küldtek, hogy valami tévedés volt. És akkor egyszerűen rájöttem, és az idén rájött, hogy szót fogadnak, hogy nem úgy, hát ez nem egy olyan karmesterség. De tudja, amikor kiszáll a dob, és nincsen ritmus, amikor töröd egy-két H4-et, hanem minden szabadon van, ott azért másképp történnek a dolgok. Mert azok a muzsikusok nézik az ember kezét, és pontosan úgy játszanak. Ez óriási. Az egész dolog működése óriási. És ez most már egy kicsit messzebbre mutat, hogy jön össze ez a társaság, hogy adja hozzá mindegyik a magáét, és hogy lesz ebből az a mű, vagy annak a műnek egy változata, vagy akár a sajátom. És akkor az hogy áll lábra?
0: És abból szintén a saját művéből is lesznek majd részletek az életmű koncerten.
1: Lesz egy vonos zenekari darab, és lesz hangszerszóló. Hangszerszóló, és a egyik hangszerszóló, a szívem kis csücske, a Léna nevű unokám fogja játszani. Léna nagyon tehetséges egedős. Tehát,
0: és hány éves Léna?
1: 15.
0: 15 éves?
1: 15. Mert van saját tónusa, tehát ha meghúzza a hangszert, akkor érződik. De nem kényszer. Nálunk a családban egyébként semmi ilyesmi nem kényszer.
0: Csak mégis megnyilván.
1: Azt kell csinálni, meg azt kell csinálni. Nem. Egyszerűen megérkezik oda, és akkor játsza. És másik hangszerszóló is lesz, Fekete Kovács Kornél, Iván a trombitás. Amirá Sárpi a csellóval, és én magam a zongorával is. Vonó zenekar. Ez egy nagyon szép pontja lesz a ének. Egész másféleképpen beszél ugyanarról, mint amiről mondta a Léna, szóval hangszerszólója, és az én zongora kísérletem, vagy amiről majd a vonó zenekar. Igen.
0: Hát ez a szépsége, ez a lényege. Jövünk vissza Malek Miklóssal.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi-Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. Torlódásra kell készülni a Gyáli úti felüljárótól. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárásra kell számítani mától gázvezeték javítása miatt. A harmadik kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél félpályás lezárásra készüljenek darúzás miatt. A tizedik kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték építése miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. A Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra számítsanak elektromos közmű építése miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, Malek Miklós, a vendégem Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerző, karmester, aki éppen állítja össze a Malek 80 életmű koncert programját. Nem tudom, hogy hol tart, 5 órás lesz a koncert, 6 vagy 24?
1: Hát nem lehetne 7-kor kezdeni, aztán 10-kor be kell fejezni, tehát mindesetre. Igen.
0: Hát van egy korlát sajnos.
1: Talán a hosszabb koncertek közül való lesz. Aki eljön, nem jár rosszul, mert zenét fog hallani. Igen,
0: ez egészen zenét. Biztos, és nagyon változatos lesz ez a koncert.
1: Igen, remélem egyrészt, hogy a dalok, a hangszerszólók és hát az előadók, ami manapság nem van egyszerű egyeztetni az előadókat, már mindenki fél évre meg még messzebb töltögeti a naptárját, ha van mire, de mégis sikerült úgy összeholni, hát egyrészt a két zenekart, a Mendezon kamerazenekart és a Katlan Klub Big Bandet, és hát a fellépők közül elsősorban az öreg harcostársa Solymos Mostóni muszáj, nem hogy muszáj, hanem ha van kötelező, akkor a Tóni az, hát akivel sok évet hoztunk le együtt, és sok sikert, sok problémát megtapasztaltuk a zenekari élet minden csinyát, mindjárt. Igen, lesz. Igen. Jön a Csonka Bandi, igen, jön a Kocsis Tibi. Kocsis Tibi énekli azt a dalt, ami a Macskafogó 2-nek a végén van, a zárodal, ez ami kell, amit annak idején a Miklós énekelt. Most ott lesz mentor és mentorátja együtt. Igen, és akkor jön a Fekete Kovács Kornél, a Mirás Árpincsel is ketten játszanak. Úgy akkor hát fellép a lányom természetesen.
0: Malek Andrea.
1: És igen, és duett is lesz. És fellép a legkisebb unokám, Lokman Léna, hegedű, hát mondjam, ott tart, nem akarom nagyon megdicsérni, majd inkább, de igen, ugyanem, hogy már színpadra élet ahhoz, hogy megmutassa a játékát. Így van.
0: És hogyan kapcsolódnak önök zeneileg? Tehát nagypapa és unoka.
1: Tudjam, a mi házunk, hogy valamilyen ilyen búvárharang alatt van, mert nem tudom, ilyen védőháló alatt, hogy nem megy el onnan a zene, komolyan mondom. Ott már annyi sok jó dolog történt, és annyi mindenki ment el onnan boldogan, hát a 3-4 szakma megfordult már. Most főleg az én időmben beszélnek. Amikor, de mostanában is, hisz a feleségem tanít, és a növendéknek a tucatjait, tehát a színpadi kísérte sikerrel. És itt lesz egy trió a növendékei közül, amelyik ezt a bizonyos összefogott dalcsokrot fogják énekelni, és azt gondolom, hogy sikerük lesz bele. És akkor, de igazából, hogy igen, nem, és akkor már gondolkodom, hogy kit hagytam ki, és majd lesz egy meglepetés is.
0: A meglepetés azért meglepetés, mert nem mondjuk el, ugye?
1: Nem mondjuk, lesz egy meglepetés, úgyhogy teljes lesz a család, inkább azt mondom, a család jelenléte.
0: Hofi Géza alakja,
1: hogy... Hát köszönöm, hogy említi, hát a Géza nélkül nincs koncert. Gézával is összenőtt az életem, a szakmai életem és a hétköznapi életem is eléggé. És nemrég volt egy sorozat a Géza 90. évfordulója a születésének a Katlan Klub Singers gondolásában, és vagy 5-6 előadás volt a nagyvárosokban, és nagyon nagy sikerrel, és írtam oda is egy új dalt, hosszú ideje nem komponáltam dalt, de ennek a csapatnak érdemes, mert ők egy nagyszerű csapat, és nagyon nagy sikert adtunk vele, de ami még ettől is egy kicsit inkább érdekesebb, hogy Géza is jelen lesz, Hofi Géza is jelen lesz. Egy kivetítőn lehet látni és hallani a hangját, és a kísérletet majd én játszom zongorán hozzá. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és mély pontja lesz az előadásnak.
0: Ugye önök nem csak szakmailag kapcsolódtak, hanem barátok is voltak, mély barátság kötötte össze önöket. Mi volt ennek az alapja?
1: Az együtt felnövés. Az együtt, amikor egészen senkik voltunk, és néztünk előre, és szerettük mindannyian a nagy zenekari hangzást, a Big Bandet, a Sammy Davis, meg én is szerettem a swinget. és néztünk, és beszélni, és tervezgetjük, hogy jaj, így lesz, majd ha így lesz, majd ahogy lesz, meg ahogy lesz. És neki is 150 forint volt a gázsia, meg nekem is. Mert igen, és játszottunk Balaton körül. És aztán egy kicsit elváltak az új,

0: Ez az Intermezzo, szeptember 19-e, ez a Malek 80 életmű koncert dátuma. Malek Miklós itt ül velem szemben, szerintem már akár egy-két héttel később sem lehetett volna őt behívni ide a stúdióba, hiszen akkor már annyira ennek a blázában ég, az ember nem nagyon tudott kiszakadni. Nem?
1: Nem, sok háttérmunka van ebben. Aha. És én még mindig ott tartok, hogy arra zenekarra tűnnelem, amelyik a színpadon van. És ez sok a kotta része, a kotta grafika, nem akarok erről sokat beszélni. Ez minden nap és sok munka. Nem feltétlenül a komponálásra összefüggő, de hát, hogy olyan szép legyen, igazából olyan kottát adok oda, amiből én is szívesen játszanék, de rosszabbat nem. No, ez a része. A másik része, hogy a fellépők.
0: Na, fellépők.
1: A fellépők.
0: Nem ugye tudom, valakit kihagytunk az előbb.
1: Kihagytuk. A Miklós fiamat.
0: A Miklós.
1: A Miklós fiamat kihagytuk, és hogy igen, hogy annak idején énekelte a Macskafogónak a végedalt, és mikor fölírtam, és mondtam neki, hogy tehát ezt kéne neki, azt mondja, hát papa már azt mondja, hogy ebből kinőttem egy. Kinőttem egy kicsit, hogy előre. Úgyhogy most mondtam azt, hogy ezt a Kovács így fog, a Kocsis Tibi fogja énekelni. De azt mondtam, hogy én inkább csinálnék, én zongoráznék inkább most, és akkor valamelyik dalodból csinálnék egy ilyen persziflát, vagy nagyon jó. Nagyon jó. De azért részt vennék benne abba a bizonyos duettből, amit a Andreával énekeltünk, a Mama dalt, és annyit azért még mondok előre, hogy az a Mama dal duettből egy trió lesz. Benne közben már Andrea is Mama. Neki is van, aki énekelje. Úgyhogy igen, és itt talán egy érdekesség, vagy nem, igen, elég ritkaságnak is tűnik így hirtelen, hogy valahogy a családunk úgy alakult, hogy a zenei pályának, a zenés színpadnak, a komponálásnak, a karmesternek valaki, teljesen a négy ember, vagy a család lefedi minden felületét.

0: A feleségem a Máriával, aki sikeres, én előadó művészem volt, és sikeres pedagógus lett. Gyerekek sokaságát nevelte föl, és neveli. A lányom, aki sikeres előadó művésznél, és színésznő, saját magában sikeres. Akkor a fiam, aki zeneszerző és producer, és az egész audio világnak és a mai, hogy mondjam, a mai hangrögzítésnek, a mai lehetőségeinek, és csak a Jóisten tudja, hogy milyen messzire jár ezen a téren már, és elfogadják őt mindenütt, amire jár. És akkor a sorban ott vagyok én, hogy szerző karmester.
1: És az unoka?
0: És az unoka. És az unoka, aki hegedű művész lesz szerintem, de ezt most csak zárójelben mondom, mert talán még nem akarja, hogy ennyire tereljen. De és ott van a másik két unokám, akik szintén zeneileg jól állnak, ha hiszem a kérdésé, az trombitál. És kín. Bécsben egy hatalmas fúvózenekarban játszik, ahol ott annak nagy kultúrája van a rezezenekaroknak, és onnan a legidősebb, aki ugyan a hajómérnök, de a perkasent még le nem teszi egy nap. Sőt, a legkisebb emberkének is már kopog. A dédunokamnak is már kopog, és már zongorázik neki. De egy ilyen, ha ez egy terhelség, akkor ez egy nagyon szívesen cipelhető terhelség. De tényleg néha eltűnődöm rajta, hogy igen, lehet, hogy a sors kegyeltjei mondjuk ilyen szempontból. Hogy ez úgy rátelepedett a házra, valahogy ott van valami védőkúra, és ez védi, tehát a zene ott van. És aki oda jön, az mindig egy kicsit elvész belőle.
1: Úgyhogy marad is.
0: Hogy igen, valahogy nem fogy el, vagy valahogy mindenkibe benne él a változatlanul felfedezés, meg a rájövés öröme, vagy a megértés szükséges, vagy a zenejténe. A másik véleményének, az elfogadásra, az alkalmazkodó képesség, ez a zenészeknek, vagyis általában kiterjeszthetjük szélesebb körbe is, ez egyik legnagyobb adottság, hogy ne csak úgy tudjam eljátszani, ahogy azt én gondolom, hanem esetleg, hogy a másik kéri. És akkor nem ágálok, hanem úgy is. Ez csak a paletta szélességét jelenti, nem feltétlen oda egy oldalúságot. Tehát valahogy ezen a téren sikerült megőrizni a nyitottságot. És ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert a problémám van, akkor fölém a fiamat, és megkérdezem, hogy van még az, várjál, küldd el inkább, megcsinálom, és visszaküldi.
1: Könnyű önnek.
0: Nagyon könnyű, igen. Ha most végignézem az egészet, tényleg mosolygok, de igazából igyekszem megtenni, hogy és a feleségén egyetemben, hogy összetartjuk ezt a kört, hogy igen, hogy mindenki felé megértőleg, mi akkor is az ember morog, meg rosszul esik neki, akkor is megértőleg, akkor is meghallgatom. Tudom, hogy nem úgy van, ő is már ki fogja gondolni, de ez nem a mérhetetlen bölcseletnek, vagy bölcsességnek a jelenléte bennem.
1: Hanem az elfogadás.
0: Én is csak egy ember vagyok. Ugyanazok a problémákkal küzdök ezen a téren. És ez az egész művész pálya meg különösen érzékeny erre. Itt aztán a pacekba direkt bemondani a legkellemetlenebb. Az embernek be kell csomagolni a véleményét, de annak mégis olyannak kell lenni, hogy az csak elgondolkodjon a másik rajt, és tényleg javítson rajt. És ez már ezerszer visszaigazolódott, hogy ez. De hát ez tulajdonképpen a stúdió munka is ugyanez. Amit mondtam az elején, nem lehet rászólni direkt a másik, hogy hamis, nem készültél fel? Nem. A békét fenn kell tartani. És még előre kell vinni őt. Mielőtt nagyon megdicsérném magunkat. Ugyanúgy szeretjük a zöld a főzeléket, és a rántószúst.
1: Tényleg?
0: És a salátát, igen, tehát ilyen emberi dolgok. is vannak, és esténként a vörösbort, igen.
1: És látja, azért ez nem csak a háztól függ, mert azt mondta az előbb, hogy van valami védőháló a házon, hanem a benne lakókon.
0: De, nem tudom, de szóval értem, oda, oda-vissza talán azért is lettünk mi is ilyenek. Aha. De tényleg a zene az rátelepedett köszönhetően a Marinak, köszönhetően nekem. Aha. Mert hát én, ahogy dolgoztam, ott mindenki hallotta a hán.
1: Igen.
0: Nem volt egy külön szobám. Meg,
1: hát a ház az egy, a szimbolizálja ezt az egységet.
0: Pontosan, ház szimbolizálja ezt az egységet.
1: Igen.
0: És ilyen szempontból is jó ott lakni.
1: Hát ott lakni is jó, lakni. Meg jó lesz majd a és színpadon igen, is.
0: És arra gondolni, hogy aránylag egyenes út megy onnan a BKK-hoz szeptember 19-én.
1: A Budapest Kongresszusi Központban.
0: Igen, ahogy létrejön ez a koncert. Igen, előre is köszönöm mindenkinek, aki keményen dolgozik érte, mert igazából nekem egyetlen szponzorom van a közönség.
1: A legfontosabb.
0: A legfontosabb. A legfontosabb. A díjaimat is mind ők adták nekem, a szakmai díjakat is. De hát ők a legfontosabbak. Így van, és remélem, hogy eljönnek 19-én. Várom őket szeretettel.
1: Én biztos vagyok benne. Ott is lesz egy képzeletbeli ház, igen, aminek a középpontjában a zene.
0: Igen, már gondolatban épül.
1: Na, épüljön csak. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.
1: Malek Miklós volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámol. Hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Rákos útnál. Balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a Bank utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton a Kőérberki út közelében. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Lassú a haladás a Gyáli úti felüljárótól. A Kőbányai úton befelé a Pongrác útnál sávlezárásra kell számítani mától, mert javítják a gázvezetéket. A 6. kerületben az Icsi-Jenő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet tovább haladni. Félpályás lezárásra készüljenek a 3. kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél daruzás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Jó estét kívánok! Augusztus 12-e van minden kedves Klárának. Gratulálunk, de ma ünnepelnek még Letti, Hilárius és Dina nevű hallgatóink is. És képzeljék, ma van a fiatalok világnapja, tényleg. Szóval van egy ilyen világnap, hogy fiatalok világnapja, amely nem azonos a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak. Szóval ugye csak az a kérdés vetődik fel, hogy ki számít fiatalnak. Honnantól és meddig fiatal valaki? Mert mondjuk azt is lehet gondolni akár, hogy bármikor lehet az ember fiatal, ha úgy érzi magát, ha belül annak érzi magát, és nem különösebben érdekli őt az életkor. Na mindegy, hát legyen ez mindannyiunk világnapja, minden fiatalé, és hát mindannyian azok vagyunk, ugye? Jó, egyezünk meg ebben. Bár néha az ember öregebbnek érzi magát, mint az országút, de akkor is azért ez egy jó cél és jó azonosulási pont, hogy legyünk fiatalok lélekben mindig. Talán. Ja, hát most azért gondolkozom, miközben beszélek, hogy azért, szóval úgy jó fiatalnak lenni, hogy az ember mondjuk azzal az élettapasztalattal rendelkezik, amit már elért, nem? Szóval ez lenne az igazi. Na nézzük, mi következik? Dvorzsák Ádur, szláv tánca a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Magyarország legnagyobb képzőművészeti tehetség kutatója ismét a MOM Parkba érkezik. Hogy ez hogy jön össze, azt majd mindjárt megbeszéljük Kluiber Dénessel, a K Galéria vezetőjével, akivel nem csak egyszerűen megnézni való műalkotásokat ajánlunk önöknek, hanem még információt is szeretnénk átadni. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Kluiber Dénes vagyok, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Tehát tehetségkutatóról beszélünk, amely augusztus 22-e és 29-e között ismét a budapesti MOM Parkban lesz látható, de ha már tehetségkutató, akkor ez egy lezárult folyamat, vagy valami olyasmibe tenyereltünk itt bele telefonon, ami még zajlik, és ha a kedves hallgató úgy érzi, hogy jelentkezne, akkor megteheti.
2: Igen, a lehető legjobbkor beszélünk, mert augusztus 10-ig lehet nevezni, tehát eddig van még egy közel két hét. Úgyhogy akit érdekel, négy kategóriában festmény, grafika, szobor és fotó kategóriában várjuk a nevezéseket. Az összes alkotás, amivel pályáznak és amit beküldenek, az kiállításra kerül. A MOM Parkban egy 700 négyzetméteres kiállítóteret biztosít számunkra a MOM Park, és itt minden egyes alkotás megtekinthető. Ez egy ingyenes kiállítás keretében, fantasztikus családi program is egyébként, sokan jönnek gyerekekkel.
1: Az biztos.
2: Nézik meg az összes alkotást. Annál is inkább, mert szakmai zsűri mellett közönségszavazatra is van lehetőség, és tényleg nagyon családi program, hogy a kisgyerekektől a felnőttekig, vagy nagyszülőkig, kinek melyik alkotást tetszik legjobban, és ki melyikre adja le a szavazatát. Egy háromtagú szakmai zsűri értékeli kategóriánként az alkotásokat. Egyébként számos díjazás mellett az az egyik fő díj, hogy a kiválasztott 30 alkotás plusz a közönségdíjas, neki lesz egy komoly belvárosi galériás kiállítása a K Galériában szeptember elején, ami azt gondolom, hogy egy tehetségkutatón, jellemzően autodidakta alkotóknál ez egy nagyon nagy szó, hogy bekerül egy galériás környezetbe a munkája. Szóval augusztus 10-ig lehet még nevezni. Biztatok mindenkit, hogy aki szeretne itt mérettesse meg magát.
1: Hát én is azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb információ. Ki tudja, ki hallgat most éppen minket, akinek olyan vénája van ehhez, bármelyikhez is, bármelyik kategóriához, hogy azt mondja, tulajdonképpen miért is ne? Hát végül is meg lehet nézni, a közönség is szavazhat rá, sőt, ugye felkészültek az online világra, és ez is talán megér egy mondatot, hogy most már valahogy online is elérhetőek ezek, vagy hogy is van ez?
2: Most igen, az idejétől kezdve lehetőség van egy ilyen online kategóriában, vetített kategóriában is kiállítani, ami egyébként külön lesz értékelve a zsűri által és a közönség által. Most ez a negyedik ilyen tehetségkutató verseny, és igyekszünk meghallgatni a felmerülő igényeket. Sokan laknak távol, vagy akár a környező országokból neveznének, és hogy ne kelljen nekik fizikálisan elhozni feltétlenül a munkákat, persze az az igazi, azért lesz egy vetített kategória, úgyhogy, és ráadásul a szavazás is idéntől úgy megy, eddig csak a helyszínen lehetett szavazni, most a helyszínen és online távolról is lehet majd szavazni a közönség részéről.
1: A kedves hallgató kedvéért mondom, hogy bővebb információt a theartistchamber.com, tehát nem hu, theartistchamber.com oldalon találnak. Azt is írják a sajtó közleményben, egy picit fel is húztam a szemöldökömet, hogy vajon ez hogy jön ide, de majd ön mindjárt elmondja, hogy a rendezvényhez ismét ismert nagykövetek csatlakoznak. Ők hogyan csatlakoznak be?
2: Igen, tulajdonképpen mi már a legelején, amikor felmerült az ilyen jellegű eseménynek az ötlete, megkerestünk ismert embereket, hogy ők mit szólnak hozzá, támogatnának egy ilyen eseményt, és azonnal mindenki igent mondott, akiket kerestünk. Olyan ismert személyeket kerestünk meg, akinek a főállása mellett van egy ilyen második tevékenysége, vagy hobbija, vagy elfoglaltsága, hogy képzőművészettel is foglalkozik, így vagy úgy. Úgyhogy ők mindannyian énekesek, színészek, üzletemberek, képzőművészeti alkotással is foglalkoznak, és mindenkitől bekérünk egy-egy korábbi munkáját, hogy kiállítsuk itt a kiállítás során, úgyhogy a tehetséges alkotók, értékelésre váró tehetségkutató résztvevő alkotók mellett ezen ismert nagyköveteknek a munkáit is meg lehet tekinteni, ami azt gondolom még egy színesítése igen a programnak.
1: akár ösztönző is lehet, illetve még egy fontos információnk van a kedves hallgatók számára, hogy általában azért nem minden kiállításnak az a vége, hogy haza is vihetem magammal azt, ami esetleg megtetszik, de itt lehetőség van a művészek támogatására, ugye?
2: Így van, így van, és ez egy nagyon nagy dolog, mert én azt gondolom, hogy az anyagi elismerés mellett, vagy hogy megkapja a vételárat az adott művész, talán még fontosabb az az ösztönző, hogy van igény az ő művészetére, hogy van igény arra, amit ő csinál. Úgyhogy megvásárolhatóak az alkotások. Minden évben több tucat munka kerül új gazdára.
1: Ez nagyon jó hír.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és a korábbi évekből fantasztikus olyan példáink is vannak. Idén például első éves a Képzőművészeti Egyetemen egy olyan fiatal hölgy, aki kétszer is részt vett nálunk tehetségkutatón. Volt, hogy díjazott is lett, bekerült a 30-ba, és idén pedig már az egyetem büszke hallgatója. Úgyhogy
1: az igen.
2: Igen, ez is célja egy-egy ilyen tehetségkutatónak, hogy további lendületet, ösztönzést adjon azoknak, aki ilyen irányba szeretné akár professzionálisan kiteljesíteni magát, akár csak hobbi szinten. Én mindig azt mondom, hogy mennyivel jobb, ha az ember mondjuk fest, rajzol, fotózik ahelyett, hogy tévét néz, vagy az internetet bújja órákon
1: az
2: keresztül.
1: Biztos.
2: És ennek van egy olyan hozadéka is, hogy talán kevesebben kötnek ki pszichológusnál, pszichiátrián vagy a kocsmában, hanem tényleg egy ilyen belső úttal kezdenek.
1: Új irány lehet, így van, egy új kezdet is lehet. Hogy összefoglaljam azt, amiről beszélgettünk itt az elmúlt percekben Kluiber Dénessel, a K Galéria vezetőjével, hogy a The Artist Chamber tehetségkutató még zajlik. Ha ellátogatnak a theartistchamber.com oldalra, ott a nevezési határidő lejártáig még egy visszaszámláló óra is van. Egyebekben meg minden más információ, de amit talán itt és most fontos elmondani, hogy ez nem csak profiknak szól, tehát autodidakta alkotók előtt is nyitott ez a bizonyos megmérettetés, amelynek darabjait augusztus 22-e és 29-e között ismét a MOM Parkban lehet megnézni, ott lehet rájuk szavazni, sőt, még vásárlással a művészeket is lehet támogatni. Nagyon sok sikert kívánunk, még több pályaművet és még nagyobb nemzetközi sikereket az alkotóknak. Vendégem tehát Kluiber Dénes, a K Galéria vezetője volt. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk.
2: Nagyon szépen köszönjük mi is a lehetőséget, és fantasztikusan összefoglalta, és tudtam volna jól. Köszönöm a lehetőséget, és várjuk akár önöket is a kiállításon.
1: Tehát, kedves hallgatók, theartistchamber.com. Köszönjük!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol jövő csütörtöktől egy héten át a közelmúlt legjobb európai és art filmjei várják a közönséget. Az idei programban 15 alkotás szerepel, közülük 3 országos premier előtt lesz látható. Műsorra kerül többek között a 4 évszak, az új kezdet, a túlélés, az odakint, valamint a francia közönség kedvencek, a kihitte volna, első és második része is. A kínálatban vígjátékok, történelmi filmek, romantikus drámák és díjnyertes animációk egyaránt helyet kaptak. A Vertigo filmhét célja, hogy a nyár végén ismét megtöltse az Art mozik nézőterét minőségi európai filmekkel. Ha valaki egy hét alatt szeretne bepótolni több izgalmas mozis élményt, erre most remek alkalom kínálkozik. A jazz hangulatát ezúttal fényképeken keresztül idézi meg Nasung Yul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállítása, amely a Koreai Kulturális Központban látható. A tárlat a magyar-koreai jazz kapcsolatok elmúlt időszakának fontos pillanatait mutatja be, többek között a 2025-ös Magyar Fókusz program koncertjeiből válogatva. A művész több mint 2 évtizede dokumentálja a fesztiválok világát, képeim pedig nem csak a zenészeket, hanem a koncertélmény emberi oldalát is megörökíti. A fotók, az improvizáció, az összhang és a pillanat megismételhetetlen erejét teszik láthatóvá. A kiállítás egyben kulturális híd is Magyarország és Dél-Korea között, amely a zene közös nyelvén keresztül kapcsolja össze a két ország művészeit. A Rezonancia című tárlat a jazz szerelmeseinek és a fotóművészet iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas programot kínál. Jövő szombaton 8. alkalommal kezdődik meg Budapesten a Miraton Fesztivál és Akadémia, amely mára Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei eseményévé vált. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál egyszerre kínál rangos koncerteket és nemzetközi mesterkurzusokat, ahol világhírű művészek és fiatal tehetségek dolgoznak együtt. Az idei programban 12 hangverseny szerepel a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben, a baroktól egészen a kortárs zenéig. A 10-napos fesztivál vendégművészei a világ számos országából érkeznek, a műsor pedig Mozart, Beethoven, Liszt és Kurták György zenéje előtt tiszteleg. A Miraton nem csak koncertsorozat, hanem olyan nemzetközi alkotói közösség, ahol a tapasztalt előadók és a következő generáció muzsikusai egyaránt formálják a klasszikus zene jövőjét. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Rákos útnál. Balesetnél helyszínelnek a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a Bank utca után a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton a Kőérberki út közelében. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Lassú a haladás a Gyáli úti felüljárótól. A Kőbányai úton befelé a Pongrácz útnál sávlezárása kell számítani mától, mert javítják a gázvezetéket. A 6. kerületben az Icsienő utcában a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet tovább haladni. Félpályás lezárása készüljenek a 3. kerületben az Erdőalja úton a Farkastorki köznél daruzás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, itt van velem Tittel Kinga, és a mai napon egy tárgyat hoztál, amelyet egy picit jobban meg fogunk ismerni. Egy használati tárgyat, olyan, mint egy picit ilyen barkóbáznánk.
2: Igen. Igen, a Buchwald székeket hoztam, ami egy tárgy, de hát ami inkább egy életérzés is volt az 1800-as évek második felében. Ugyanis most, ha hogy ilyen szép nyár van, és ezleg sétálunk a Dunaparton, a pesti korzón, akkor látunk ilyen fehér székeket, amelyek le tudunk ülni, és tudjuk élvezni a városi panorámát, de az nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek a székeknek nagyon szép, nagyon színes és nagyon gazdag múltja van. Ezeknek a székeknek az elődje volt az úgynevezett Buchwald szék, vagy Buchwald székek.
1: Na mesélj erről, kinek a nevéhez kötődik, mert gondolom itt egy név azért...
2: Bizony, Buchwald Sándor bútorgyárosnak a nevéhez kapcsolódik. Ő egy nagyon tehetős és nagyon jó üzleti érzékkel megáldott bútorgyáros volt, aki 1874-ben állította fel először ezeket a saját gyártmányú és a névvel ellátott székeket a Dunaparton. Rendkívül leleményes volt és megszerezte a koncessziót arra, hogy ezt csak ő állíthassa fel, fővárossal egyeztetve természetesen. Ezek bérel székek voltak, tehát ő nem a puszta jó szívéből helyezte ki ezeket a székeket, hogy minél több ember élvezhesse a korzót és a panorámát, hanem nagyon komoly üzleti megfontolás volt e mögött. 1874-ben kitette az első székeket, és azt olvashatjuk az újságokban, hogy attól kezdve ő nem ment el nyaralni se télen, se nyáron, mert annyira biztos akart lenni abba, hogy aki itt igénybe veszi ezeket a székeket, azok kifizetik a bérleti díjat, és hogy senki nem fog potyázni. Tehát ő jó gazda szemmel, rendkívül szorosan és nagyon komolyan figyelte azt, hogy hogy is működik ez az egész szék bérleti rendszer.
1: Hol volt megtalálható?
2: Korzón volt, tehát a mai Lánchíd és az Erzsébet híd közötti része. És aztán a többi más helyén is elhelyezte, de ez volt az első, és ez volt a legsikeresebb vállalkozása. És nem csak ő maga egy személyben felügyelte mindezt, hanem alkalmazott úgynevezett Buchwald néniket. Ezek a Buchwald nénik, ezek általában ilyen nyugdíjas korú öreg hölgyek voltak, akik kis vállon hordott bőrtáskából árulták.

0: a jegyeket, és hát ugye árgus szemekkel figyelték azt, hogy éppen ki ül a székeken, és ki az, aki még nem váltott ezekre a székekre egy jegyet, és ki az, akit bizony fel kell szólítani arra, hogy vagy megveszi a jegyet, vagy pedig álljon föl és adja át a helyet másnak.
1: Ebből meggazdagodott?
0: Ebből ő konkrétan meggazdagodott. A bevételből ő havi 5 koronát fizetett a fővárosnak, és hát ennek a több százszorosát tudta behozni a székek bérleti díjának formájában. Olyannyira jól ment mindez, hogy a végén már 4-5 sorban rakta ki, mint egy moziban. Tényleg úgy rakta ki a székeket a Dunakorzón. Ezek ilyen vaszterkezetes, faüléses székek voltak. Ahogy mondtam, ezek a Buchwald nénik tényleg ott jártak, keltek. Nagyon vicces különben, hogy mi volt a jó Buchwald néni ismérve. Milyen tulajdonságokkal kellett nekik rendelkezniük.
1: Kicsi vagyok.
0: Erről olvasunk egy újságcikket, még az 1930-as évekből, a 8 órai újságból. Milyen a jó Buchwald néni? Kiváló az arcmemóriája. Tehát amikor zsúfolásig vannak a cégsorok, akkor pontosan tudni kell, hogy ki váltott már jegyet, és kik az új vendég. Aztán tapintatos. Uh-huh. Tehát legyen tapintatos, hogy egy embertől nem kér kétszer jegyet, és a szerelmes párokat lehetőleg nem zavarja kétszer. Igen. Illetve legyen emellett nagyon erélyes. Azaz a potya vendégekkel, az orv ülőkkel. Nagyon érdekesek ezek a tulajdonságok, tehát jó arcmemória, tapintatos, erélyes. Ilyen tulajdonságokat keresett Buchwald Sándor az ő Buchwald néni alkalmazottaiban.
1: Meddig volt ennek keletje? Meddig volt ez népszerű a fővárosban, vagy mi vetett ennek véget?
0: Buchwald Sándor 1919-ben meghalt, és ezután ez a jog visszakerült a fővároshoz, tehát már ezután az intézmény maga nem működött, viszont a főváros is használta, és úgy volt kérve, hogy székes fővárosi sétány székek. Ezeknek a jó része a II. Világháborúban megsemmisült, és hát csak a 2000-es évek elején gyártották őket újra, tehát a korabeli fényképek alapján próbálták megteremteni ugyanazt az imidzset, ami annak idén ezekre a székekre jellemző volt, tehát most már újra láthatjuk őket. Tehát ha beleülünk ezekbe a székekbe, akkor tudjuk, hogy milyen vicces, milyen érdekes múltja van korzózásnak és a korzón való üldögélésnek.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Raposa Renáta, az Amigos Boldogság csapatának projektmenedzsere. 5 és 6 óra között pedig Malek Miklóssal beszélgettem, aki szeptemberi életmű koncertjére készül. Ezzel búcsúzom, köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátraverebélyi Szentkóti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise. Szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli sével. A Mátra Verebély Szentkóti búcsújáró helyett Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította a nemzeti kegyhelyé. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt, Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Turisták tűntek el a horvát tengerpartnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a Paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. 4 portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-je. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely.
0: A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul.
3: Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak.
0: A Klasszik Rádió 92.1 mobilap elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyersolajat szállított Indiába, amikor 2 hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. 4 portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Duna hídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Duna híd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a Világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A Világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilberg Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el. Így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 óra munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017-ben a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Calvin téren 95 díszkövet kicseréltek emléklapokra, utalva Luther 95 tézisére, amit 1517-ben tett közzé. Ezeken a köveken egy-egy nagy reformátortól vett idézet, illetve egy-egy magyar szerző témához kapcsolódó gondolata olvasható. Az alkotók ez utóbbival arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a vallás reformja egyben a magyar nyelv reformja is volt. Új fordítások, szavak, műfajok jelentek meg a nyelvünkben. A Biblia idézetek mellett Szent Molnár Alberttől és Apácai Csere Jánostól kezdve olyan friss nyelvű 20. századi szerzőktől is találunk itt szövegeket, mint Eszterházi Péter, Szabó Magda, Nemes Nagy Ágnes vagy Kányádi Sándor.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítés Tudományi és Tervező Intézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órán munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A bejáratokat őrző, záróköveken található rémisztő arcokra a német nyelvben külön kifejezés is létezik. A Nightkopf szó jelentése irigyfej. Szerepük az épületeken egyértelmű. A rontás, szemmelverés, irigyek és rosszakarók távoltartása, elűzése, megakadályozva például a szoptató anyák tejének elapadását. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy korabeli riasztó berendezésként funkcionáltak. Mivel ezekre a groteszk fejekre és arcokra a korábbi babonás évszázadokban igen nagy igény mutatkozott, népes kompánia jött létre belőlük ördög, katona vagy török fej formájában. A rontás kivédésének volt, és a mai napig is van egy másik módja is, ez pedig a nyelv kiöltése. A motívum minden valószínűség szerint a kelta időkre nyúlik vissza, de a keresztény kultúrkör is átvette, és nyomai a mai napig több területen fellelhetők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Cseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.